Az imént hallott rádiófelvétel 1977-ben készült. Székely Zsiga hegedű játékát a Sebegyüttes kísérte, és Sebestyén Márta énekelt hozzá. Most hallgassunk meg néhány éneket Székely Zsigától.

A következő pontozó dallamot először egy idősebb helybéli parasztmuzsikus, Molnár Zsigmond játsza, hagyományoshoz nagyon közel álló, de kissé szálkás parasztos stílusban. Utána ugyanezt hallhatjuk a fiatalabb generációban.

0: 1982-ben jelentette meg a zeneműkiadó vállalat Kis Lajos, Lőrinc Réve népzenéje Karsai Zsigmond dalai című könyvét. Ennek előszavában azt írja a szerző, hogy bátran állíthatjuk, hogy Karsai Zsigmond személy és családi anyaga méltán képviseli nem csak Lőrinc Réve, hanem a volt Alsó Fehér és Kisküküllő megye archaikus magyar népzenéjét.
1: Édes anyám, mondanék én valami, édes anyám,

0: Gyűjtő munkám során ezeket a Karsai által énekelt, illetve fütyül dallamokat szembesítettem Székely Zsigmond ének és hegedű tudományával. Erre bőséges alkalom kínálkozott, mivel mindkettőjükkel szoros munkakapcsolatban álltam zenészként is. A színpadi munka szüneteiben, például több hetes külföldi turnék alatt a kényszerű összezártság remek lehetőséget kínált az alapos kikérdezésre.
1: Des anyám, de vég voltam az előtt, édes anyám, de vég voltam.

Karsai Zsigmond sok olyan dallamot fütyült el, amelyeket Székely már nem ismert. Ilyen a következő pontozó dallam is, melynek hangszeres változatát Karsai füttye után az idősebb generációhoz tartozó lőrincrévű muzsikás Molnár Zsigmond hegedüli el.

Adatközlőink, s köztük Székely Zsigmond megőrzött ismeretei egy olyan zenei világ hiteles feltárásához nyújtottak segítséget, amelynek történelmi gyökerei a 18. század magyarországi közzenéjéhez vezetnek vissza bennünket. A Lőrinc Réve népzenéje című hanglemez játékos hangszerelésekor ezt a történeti beágyazódást kíséreltem megfelidézni.

Kedves hallgatóink, Sebő Ferenc előadását hallották, a Maroski küllő vidékének híres faluja Lőrinc Réve muzsikusairól, énekeseiről. Természetesen a továbbiakban is e vidék dalaiból választottam jó néhányat Táncházban című műsorunkba. Vámos Gálfalváról énekel egy balladát Konkoly Csenge. Aztán magyar lapádi dallamok csendülnek fel, Kubinyi Júlia, Nyitrai Tamás, Danhauser Pál és Lelkes András előadásában. Anya!

Maroskükülő vidéki lassú csárdás és félolához következik. Az Üsztörű zenekar kíséri Nyitrai Marianna énekét. A felvételt a muzsikusok a Dankó Rádió felkérésére rögzítették stúdiónkban.

Mihó Attila és barátai 2017-es Melyik úton című albumán szerepel egy összeállítás, melynek címe Kakukk tojás Ferinek. Azt nem tudom, hogy ez a bizonyos Feri vajon Sebő Ferenc lehet-e. Minden esetre ez az összeállítás következik. Lőrinc Révi öreges csárdások az erdélyi hegyaljáról.

Varsai Zsigmond, Lőrinc Réve festőművésze, énekese, táncosa, egyik híres dala a Maros partján. Ez az egyik kedvence Dress Mihálynak is, a Kossuth díjas jazzzenésznek, s ez a dal zárja Táncházban című műsorunkat a Dress vonós kvartett feldolgozásában. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat Máté napján. A Máté név héber eredetű, jelentése Jahve ajándéka. Máté apostol, másik nevén Lévi, egyike volt Jézus követőinek és apostolainak. Élő bizonyítéka volt annak, hogyan válhat egy kafarnaumi adószedő, vámos Jézus tanítványává. A hagyományok szerint Máté volt az első evangélium szerzője. Szent Máté a vámosok, pénzügyőrök és bankárok patronusa, jelképe az angyal. Az őszi vetés 4 hetét a kiemelkedő szentek után Máté hét, Mihály hét, Ferenc hét és Gál hét néven tartották számon, és sokfelé úgy vélték, hogy a búzát legjobb Máté hetében elvetni. A vetőmag kiválasztásának is megvolt a maga tudománya. A mag tisztításakor azt tették félre, amelyik széllel szemben a legmesszebbre repült, mert ezt tartották a legérettebbnek és legnehezebbnek. Másút vízbe öntötték a búzát, és a lesüllyedő szemeket választották ki a vetéshez. Katolikus szokás volt a vetőmag megszentelése. Volt, ahol templomban megszentelt búzát, máshol az arató koszorúból kidörzsölt szemeket, vagy a temetőből hozott földet keverték a vetőmag közé. Maga a vetés is szertartásosan történt. A gazda tiszta ruhába öltözött, imádkozott, majd Isten áldását kérte. A régi szegedi öregek vetés előtt keresztet vetettek a vetőmagra, és ezt mondták. Atyának, fiúnak, Szentlélek Istennek nevibe elvetöm, szaporodj! A termés biztosítására mágikus módszereket is ismertek. Volt, ahol a vetés végén magasra dobták a zsákot, hogy magasra nőjön a gabona. Másutt a gazda 3 búzaszemet tett a nyelve alá, és a vetés végéig egy szót se szólt. Úgy hitték, így a madarak nyelvét is leragasztják, és nem dézsmálják meg a vetést. De a Máté napi vetést nem mindenütt tartották szerencsésnek. Göcsejben például Máté hetét Pejva hétnek nevezték, mert aki ilyenkor vet, pejvás gabonát arat. A sokféle hiedelem mögött persze ugyanaz a vágy húzódott meg, bebiztosítani a következő évi termést. A búzaszemet sem véletlenül nevezték az élet magjának, hiszen ebből lett a mindennapi kenyér, a keresztény liturgiában pedig Jézus teste. A szántásvetés témájánál maradva, hallgassuk most a legendás Béres Ferenc 1966-os felvételét.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

Charlie Leon. Oh boy.

Ott hagytam a becsületet, kirúgtam a földet is alólam. Pedig-pedig valamikor fehér hajú öreg asszony egyetlen egy reménysége voltam. Ha felkötnek, ha meghalok, nem kísér ki az útamra senki. Nem visznek a temetőbe, árok parton fogok megpihenni. Nem lesz virág a síromon, nem hull rejá szentelt föld göröngye. Csak egy szegény ráncos arcú, fehér hajú öreg asszony.

rea szentelt föld göröngye. Csak egy szegény ráncos arcú, fehér hajú öreg asszony,

روشم رس بم بیروش روشا فهر روشا دیلیگ آتر تم بم ایده آزیر تالکس.

a rózsám lesz benne. E piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kis kertembe. Hely, de azért a legszebb.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

macsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, mere oda édes szeres felé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak.

0: a csóka az estben a kar. Vár az a kislak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém.
1: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A Magyar Zene Rádiója.

is, így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

Jó öreg párja már hallott a lája, s beszól az anyó: urak, jó mulatás!

0: Dankó Rádió. Rába Szent Andráson FM 105,2. A magyar zene rádiója.
1: Fa villag, fa kanál, fa tányér, meghalok a

soy yo.

egyenes, a harmadnapos forró hideg kilejjen. Olyan huncok gence picét keverjen, aki rám néz, lélegzeni sem eljön. Minden kislány egyenes, a harmadnapos forró hideg kilejjen. Bementem a patikába, azon módon másnap este, vasárnap. Megmondtam a patikusnak,

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A média tanács tagjairól döntenek a képviselők. Ma van az autómentes nap. Kedvezményes helyközi jegy váltható. Tovább tart a kellemes napos őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Pecz Gábor, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megválasztják a média tanács tagjait az országgyűlés mai ülésén. Az elnököt jelölő eseti bizottság Polyák Gábor médiajogászt, kommunikációs szakember támogatja. A szakember tegnap a művelődési bizottság is meghallgatta. A parlament nyílt szavazással, a jelenlévő képviselők kétharmadának voksával választhatja meg az elnököt és a 6 tagot, akik esküjüket is letehetik. Nem látja biztosítottnak a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök azt ígérte, hogy végleges döntést a frakcióülés után a hozzájuk eljuttatott információk megvizsgálását követően hoznak. Baka András köztársasági elnök tegnap jelölte Szatmári taposztra, amelyet Nagy Gábor Bálint augusztus végi megbízatás megszűnése óta Lajtár István helyettesítőként tölt be. Felülvizsgálja Vitézi Dávid az M6-os és az M8-as autópálya egyes szakaszaihoz kapcsolódó korábbi kormányzati döntéseket. Az erről szóló határozat tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben. A mostani döntés az M6-os stráda Érditető és Dunaújváros közti, valamint az M8-as autópálya Dunaújváros melletti szakaszát érinti. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter Vitézi Dávid kezdeményezi az üzemeltetésről szóló koncessziós szerződés módosítását. Tart az Európai Mobilitási Hét. Ma van az autómentes nap. A csak ma kapható autómentes napi jeggyel 999 forintért egész nap korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon. Az akcióhét célja, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Hazánkban egész héten díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon. Mától újra látogatható a Terrorháza. Egy hete jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a bezárását, valamint Schmidt Mária korábbi főigazgató menesztését. A tárcavezető akkor azt írta, megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. A Fidesz parlamenti frakciója élesen bírálta a Terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. A Terrorháza az újranyitás után egy hétig ingyenesen látogatható. Pásztor Erzsit köszöntik 90. születésnapja alkalmából szombaton Mohorán. A Tolnai Klári Emlékházban a Kossuth és Balázs Béla díjas színművésznő saját szalont kap a pályafutása emlékeiből és személyes tárgyaiból rendezett kiállítással. Többek között 150 kép, 40 plakát, személyes tárgyak, gyerekkori emlékek kaptak helyet a gyűjteményben. Születésnapján, szeptember 24-én a Játékszínben köszöntik művésztársai. Gyakori felhő átvonulások mellett ma is sok napsütésre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben, főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel, 20 fok körüli hőmérséklettel.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Indul egy új nap, az autómentes nap, 2026. szeptember 22-e, kedv van, 7 perccel múlt 6 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Ahogy szoktuk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy kellemesen induljon a napjuk jó muzsika társaságában. Már is egyet-egyet kiemelek műfajonként, kezdjük a nótákkal. Három dinnye van egy száron, nem sokára ezt a nótát hallhatjuk Mindszenti István előadásában. Zorán az ünnep című dala is fölcsendül majd. Az operettek közül Lehár Mosolyországa című művéből választottunk részletet, a Honvágy dalt. Előadója Kis Diana, de hallhatnak majd népi muzsikát is, a Muzsikás jóvoltából az Allegro Barbarót. Természetesen nézzük majd, hogy milyen időjárás várható a következő egy-két napban a hidegfront betörése után. Névnapos köszöntés is lesz, egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról, nem sokára pedig történelmi visszatekintésünk. Most pedig egy gramofon felvételről Beregi Pál hangját hallhatjuk. A kíséretet a nyíregyházai Sárai Elemér zenekara adja. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: 7:07 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Most szépen kronológiai sorrendben haladva kezdjük elsőként Offenbach operettjének az Eljegyzés lámpafénynél című műnek a bemutatójával. 1860-ban ezen a napon mutatták be a Pesti Nemzeti Színházban. Mérföldkő volt a magyarországi operett történetében. 59 nyarán már játszották a budai nyári színházban német nyelven egy bécsi társulat előadásában.

van magyarul viszont a nemzetiben elsőként. Akkoriban egészen újnak számított Offenbach műfaja. Az operett könnyed, dallamos szórakoztatást kínál, de gyakran társadalmi szatírát is rejtett a humor mögött, és innen még hosszú út vezetett persze a későbbi aranykorig, a magyar operett aranykoráig, Kálmán Imréig és Lehár Ferencig. 1862-ben Abraham Lincoln amerikai elnök kiadta az úgynevezett előzetes emancipációs proklamációt ezen a napon. Ebben jelentette be, hogy 1863. január 1-től szabaddá nyilvánítja azokat a rabszolgákat, akik az unió ellen lázadó államok területén élnek. 1888-ban megszületett a National Geographic magazin, ez még nem az első folyóiratszám, de kétség kívül már megalakult a lap. Van egy nagyon érdekes részlet ezzel kapcsolatban, ma már ugye a különböző lenyűgöző fényképeiről ismert a lap, de az első számban egyetlen egy fénykép sem volt, 98 oldalon 6 tanulmány kapott helyet. Ezen a napon vált függetlenné Mali 1960-ban, míg 1968-ban az egyik leglátványosabb műemlékvédelmi történet vette kezdetét, ugyanis az egyiptomi Assuani gát építése után a Nasser-tó vize elöntéssel fenyegette volna II. Ramszesz hatalmas sziklatemplomait. Nem egyszerűen arrébb vitték őket, hanem konkrétan több ezer darabra vágták a templomokat, majd egy új helyen újra összeállították. A több mint ezer egyenként akár 30 tonnás blokkot pontosan megszámozták és összeillesztették. Az irak-iráni háború 1980-ban ezen alapon tört ki, amikor Irak teljes körű támadást indított Irán ellen, közel 8 évig, 88-ig tartott, és mintegy 1 millió halálos áldozatot követelt. Szintén ezen a napon randevúzott egy űrszonda egy üstökössel 2001-ben. A NASA Deep Space űrszondája mindössze 2171 kilométerre haladt el egy üstökös magjától. Ez földi léptékben soknak tűnik, de a világűrben szinte találkozásnak minősül. Artemis elveszett szentélyét 2017-ben ezen a napon találták meg, Görögországban, Évia szigetén, svájci és görög régészek bukkantak olyan leletekre, amelyek döntő bizonyítékot szolgáltattak arra, hogy a feltárt épület együttes valóban Artemis szentélye volt. Érdekes egyébként így visszatekintve ezekre a történetekre, szó volt szabadságról, háborúról, kultúráról, technikai csodáról, megmentettek egy ókori templomot a víztől, egy űrszonda elrepült egy üstökös mellett, közben régészek egy több ezer éves szentély nyomaira bukkantak, mintha ez a nap azt üzenné, hogy amit az ember létrehozott, azt időnként az embernek kell megmentenie, vagy éppen tovább vinnie a jövőbe. A Zsuzsi kisasszonyból szól most részlet a folytatásban, Jenei Gábor előadásában a Dankó Rádióban. Kísér a Magyar Nemzeti Cigányzenekar. Jaj, Zsuzsikám!

Holnap sok napsütés várható több-kevesebb gomoly felhővel, olyan 18-22 fokos hőmérséklettel, ennél még melegebb lesz csütörtökön változóan, délutántól többfelé erősen felhős időre számíthatunk, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ma szeles marad az idő, erős, helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, de azért elszórtan futó záporok, néha zivatarok is előfordulhatnak. 16 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet szeptember 22-én. Emerita, Iris, Marót és Zelinda napján fő névnaposaink a Móricok. A latin eredetű a Mauritius névből származik, ami a Maurus továbbképzése, Mort, illetve Szerecsent jelent. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. A következő zorándallal szeretném önöket köszönteni, ez az Ünnep a Dankó Rádióban.

0: Két perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük Szeged Széchenyiével, Vedres Istvánnal, aki 1765-ben született ezen a napon. Szeged főmérnöke volt, vízrendezéssel, ármentesítéssel, homokmegkötéssel és városfejlesztéssel foglalkozott. Már a 18. század végén fásítással próbálta megfékezni a futóhomokot. Mérnöki munkája mellett írt, és nyelvújítással is foglalkozott. Az elektromágneses indukció felfedezője, a modern elektromosság tan egyik megalapozója, Michael Faraday, 1791-ben született ezen a napon. Különösen érdekes, hogy könyvkötő inasból lett világhírű tudós, nem pedig klasszikus tudósi háttérből érkezett, hanem autodidakta módon képezte magát. Szintén ezen a napon született Alexandre Yersin, 1863-ban svájci születésű, francia állampolgárságú orvos és bakteriológus volt, 1894-ben Hongkongban azonosította a pestis kórokozóját. Herceg Ferenc a 20. század első felének egyik legismertebb írója, 1863-ban született ezen a napon, rendkívül népszerű szerző volt a maga korában. Három alkalommal is felmerült, képzeljék a neve, az irodalmi Nobel-díj jelöltjei között, a Kék Róka, a Bizánc, számos regény színdarab szerzője ő. Charlotte Cooper 1870-ben született ezen a napon, ő lett az első nő, aki olimpiai egyéni bajnoki címet nyert teniszben. Azért is érdekes történet az övé, mert Cooper nem hallott, mégis világszínvonalú teniszezővé vált, a játékot pedig elsősorban vizuálisan követte. A kossuthdíjas költő, író és műfordító Vion átköltései legendásak, Faludi Györgyről van szó, 1910-ben született ezen a napon, míg Rosamund Pilcher, a romantikus regények egyik legnépszerűbb brit szerzője, Magyarországon is biztos sok olvasója van, különösen a Kagylókereső című regényének, 1924-ben született ezen a napon, 1929-ben a Kossuth és Jászai Mari díjas, utánozhatatlan hangú és bájú, Váradi Hédi rendkívül sokoldalú színpadi és szinkron színésznő is volt, számos filmben, rádiójátékban, vagy akár a Frédi és Béni című animációs sorozatban is hallhattuk, és ezen a napon ünnepel Nick Cave, ausztrál énekes dalszerző, író és színész, 1957-ben született, rá egy esztendőre pedig a különleges hangú olasz tenor Andrea Bocelli, aki egy futballbaleset következtében vesztette el a látását 12 esztendős korában, és aki egészen különleges módon hozta közelebb a klasszikus éneklést a könnyű zene közönségéhez. Nekik is, és önöknek is, kedves születésnaposok, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. A Honvágy dalt Lehár a Mosolyországa című operettjéből most önöknek játszom. Előadója Kis Diana.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Elszaladt az idő, mindjárt 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját, addig a Tárkány Trió muzsikál. Megmondom a szemedbe is, ezzel a csándással nyitjuk a következő zenei órát Kalocsai Zsuzsa előadásában. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: 7 óra, kezdődik a krónika.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
7: Ami a magyaroké, azt vissza kell adni a magyaroknak, mondta Magyar Péter az országgyűlésben.
6: Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére.
7: Napos idő várható elszórtan záporokkal, délután 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Most pedig következnek a részletek. Az ügyészségbe vetett bizalmat csak következetes munkával lehet visszaszerezni, amihez idő és hiteles működés kell, jelentette ki a köztársasági elnök tegnap napi rend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Baka András elmondta, az új legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, biztosítsa a törvényes működés feltételeit és helyreállítsa a felelősség rendjét.
8: Magyarországnak olyan állammá kell válnia, amelyben a közpénzzel való visszaélésnek, a korrupciónak és a közhatalommal való visszaélésnek tényleges jogi következménye van. Ugyanakkor ebben rejlik az új korszak egyik legfontosabb mércéje is. A múlt jogsértéseinek feltárása csak jogállami módon történhet. A büntetőjogi felelősséget nem politikai szándék, hanem bizonyíték alapozhatja meg, nem politikai értékelés, hanem törvényes eljárás döntheti el.
7: A köztársasági elnök Szatmári Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek, amit a parlament ülése előtt jelentett be. Magyar Péter miniszterelnök néhány órával később azt mondta, nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatni fogja a jelöltet. A témáról bővebben a 7:30-as hírek után hallhatnak. Vető Balázs politológussal beszélgettünk, a műsorvezető Hatvani Tóth Erika.
6: A közvagyont érintő vitatott szerződések vizsgálatát szorgalmazta a miniszterelnök.
7: Magyar Péter az országgyűlés tegnapi ülésén azt mondta, nemzeti minimumként kellene egyetérteni abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam érvényesíti a magyarok érdekét. Úgy fogalmazott, az áprilisi országgyűlési választás lehetőséget adott arra, hogy Magyarország visszanyerje valódi szuverenitását, és nemzeti egységre szólított fel a miniszterelnök.
9: Legyen nemzeti minimum, hogy minden vitatott szerződés átvilágításának szükségességében egyetértünk. A közvagyon sorsának nyilvánossá tételében egyetértünk. Ugye nem félnek ettől. És legyen nemzeti minimum abban, hogy ahol jogsértés történt, ott az állam kíméletlenül érvényesíti a magyar emberek, a magyar nemzet érdekét és jogát. Szerintem szólítsuk fel együtt azokat, akik jogtalanul bitorolják ezt a vagyont, hogy adják vissza a magyar népnek a saját jogos tulajdonát.
7: A Mi Hazánk szerint tragikus a kormány válasza az elmúlt 16 évre. Torockai László frakcióvezető úgy fogalmazott, a kabinet diktatórikus eszközöket alkalmaz, és hiába vannak jelöltjei az ellenzéki pártnak is, a kormány mindenhová csak tisztásokat akar megválasztani. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője amiatt bírálta a kormányt, hogy ukrán stratégiai kőolajtároló épülne Magyarországon. Magyar Péter kormányfő cáfolta a hírt.
6: Támogatta Polyák Gábor média tanácselnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága.
7: A döntés előtti meghallgatáson a média jogász a többi között arról beszélt, az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélést ma vagy holnap tartják.
7: Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Sajtóhírek szerint az ukrán-amerikai csúcs találkozón egy esetleges orosz-ukrán energetikai tűzszünetről is tárgyalnak.
6: Magyarország nem tagja a Kárpáti Nyolcak regionális együttműködésnek, de figyelemmel kíséri annak további alakulását. Tájékoztatott a külügyminisztérium.
7: A tárca közölte, a fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott. A közös dokumentumot Csehország képviselője sem írta alá. Így Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia megállapodásáról lehet beszélni. Az országcsoport egyik legfontosabb feladata a régió közös befektetési térségének kialakítása.
3: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki.
6: Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az Egészségtudatossági és Páciens Tájékoztatási Alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter.
7: Hegedűs Zsolt azt írta, a König Róbert által létrehozott alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, és összesen csaknem 4,8 milliárd forint állami támogatást kapott a korábbi miniszterelnöki kabinetirodától. Az eddig felhasznált pénzzel elszámol az alapítvány, amelyet ezután megszüntetnek, tájékoztatott a miniszter.
6: Több mint 9 milliárd forintos program kezdődik a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig egy 78 pontból álló tervet akarnak megvalósítani.
7: A legtöbb forrást a lakhatásra és rehabilitációra szánják, valamint jövőre akadálymentesítési program is indul a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 évre szól, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
10: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Regős László Pál. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. A két játékos helyére Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márkó Rossi szövetségi kapitánytól. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját, majd játszik Észak-Írországban, hazai pályán Georgia ellen és nagy szombaton az ukrán csapat vendégeként. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A hatodik fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével, Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Köszönöm figyelmüket!
3: Közlekedés.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött a 6-os főúton Paks déli határában. A 112-es kilométernél a 4-sávos szakaszon 2 sávot lezártak, jelenleg rendőrök irányítják a forgalmat. Dolgoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében, ezért Vásárosnamény felé az 53-as és az 57-es kilométer között a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Az 52-es főúton Fülöp szállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell számítani. Élénkül a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-ason, a 10-es, a 31-es és az 51-es főúton, valamint a Csepel-sziget útjain.
3: Időjárás.
7: Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső, zápor, keleten, északkeleten egy-egy zivatar. A Dunántúlon és az ország középső részén megerősödik a szél. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű.
6: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
11: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 22-én kedden reggel Hajdú Tibor köszönti önöket. Sok szeretettel. Már is mondom, hogy milyen muzsikákat hallhatnak ebben az órában. Nóták, megszökött a feleségem, Araczki László előadásában játszom, majd Zápor eső esett. Hallhatjuk Zentai Anna előadásában. Kálmán Imre Csárdás királynőjéből a Hajmási Péter, Hajmási Pált egy Dankó klubos koncertfelvételről játszom. Farkas Rozika, Budai Beatrix mellett Kádár Szabolcs János és Bohács István énekel majd Berki Péter és zenekara kíséretével. Az örök zöldek között pedig a Skorpió Így szólt hozzám a Dédapám című 74-es felvétele is felcsendül majd. Lesz egy kis kirándulás egy újabb kis településre. Az óra végén pedig kalandozunk dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval a Páva nyomában. Elsőként pedig már is az Idegenek az éjszakában Bámos János 1967-es felvétele forog. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: hangulatba szerelemben is egy pár.
1: Az autó egy egészen különleges fejezet az emberiség történetében, de erős napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, ugyanis évezedeken át lóháton, gyalog, szekéren, kordén, később vonaton és hajón közlekedtünk. Egy nagyobb távolság megtétele pedig nem egyszerűen utazás volt, hanem sokszor egész napos vagy akár több napos, több hónapos vállalkozás. Aztán alig több mint 100 év alatt az autó alapjaiban változtatta meg a világot, ami korábban egy napi út volt, az ma lehet, hogy egy óra. És talán éppen emiatt is érdemes az autómentes világnapon, hiszen ma az van, megállni egy pillanatra. Nem azért, mert az autó rossz találmány lenne, éppen ellenkezőleg. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy óriási szabadságot adott az embernek, de közben teljesen átalakította a környezetünket, a városainkat, az életünk ritmusát és az egészségünket is. Évezredeken át az út része volt az életünknek, gyaloglás közben találkoztunk egymással, lóháton vagy szekéren lassan változott körülöttünk a táj, ma pedig sokszor úgy utazunk, hogy közben szinte észre sem vesszük az utat, nagyon sokszor egyedül, egy gépjárműben, úgyhogy nem is találkozunk másokkal út közben. Tehát az autómentes nap talán nem is az autóról szól igazán, hanem arról, hogy néha, legalább néha legyen újra időnk megérkezni, nem csak valahová, hanem önmagunkhoz és egymáshoz is. Az Omega felvételét játszom most a folytatásban. Ez a Fekete Pillangó a Dankó Rádióban.

Mattigyárta, Mattigatti, kicsáztam. Hey, haj, fogja vagyok, hey, haj, rabja vagyok, magamra nem vigyáztam.

a csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál az alá.

kettel vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

0: mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrász rég időt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: Hentzidától Banszidáig, sőt még azon is túl, a Nap települése a Dankó Rádióban.
2: Mesterszállásközség Jász-Nagykun Szolnok megye Mezultúri járásában találjuk. A megye déli részén, Békés határában, alacsony, csak nem tökéletesen sík területe a szabályozás előtt hatalmas ártér volt, melyen összefolyt a Berettyó és a Körös árvize, és jellegzetes folyami üledéket hagyott maga után. A szabályozás idején a Körös zegzugos és a Tiszántól csak méreteiben különböző kanyarulatait átvágták, áradásait pedig gátakkal a kanyarulatok zugaira korlátozták. Mesterszállás zsáktelepülés, lakott területe csak közúton érhető el, neve pedig először az 1524. évi összeírásban található, amikor kolbászszékhez tartozó kunszállás volt. 1533-ban királyi birtok, ugyanezen év decemberének elején János király Cibak Imre váradi püspökkel a Szent Koronát magukkal hozva itt szállt meg, azután Tiszavarsán felé folytatták útjukat. A község középnagyságú település lehetett, mert az 1549-es adóösszeírás szerint 12 kapu után 13 forint és 20 dénárt fizetett adóul. Érdekes, hogy 1552-ben Egerhez adózott, még 1558-ban Gyulavárához csatolták, ahová 12 forint hadisegélyt fizetett. A török 1593-ban égette fel a községet, később pedig a jászberényi török katonaság kapta Zsolt fejében, akik a megmaradt lakosságot egy évre felmentették az adófizetés alól, mindamellett lassan elnéptelenedett, 1616-ban, sőt még 1629-ben is az összeírásokban, mint elpusztult település szerepelt. A Rákóczi szabadságharc alatt a labancrác csapatok sarcolták a lakosságot, 1719-ben pedig nagyobb számú telepes jött a községbe, 1897-ig pusztaként tartozott Kunszentmártonhoz, önálló nagyközségi alakulását 1896-ban engedélyezték, az új községet Jász-Nagykun Szolnok Vármegye Törvényhatósági Bizottsága a Tiszai alsó járásba osztotta be. Ha itt járunk, feltétlenül érdemes elsétálnunk a községi parkba. Itt áll a honfoglalás millecentenáriuma és a községi válás 100. évfordulójára állított emlékmű, Talamasz Lajos szobrászművész alkotása, továbbá a Táncsics téje székely kapuját is itt állították ki. Érdemes elsétálni a fekete halmon álló bírókereszthez, 1806-ban emelték, illetve nagyon szép római katolikus templomát is érdemes felkeresni, 1895. szeptemberében szentelték fel. Mesterszállásról is tudni kell, ismerni kell, látni kell, sétálni egy nagyot, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy szeretik és hallgatják a Dankó Rádiót. A Csárdás királynő című Kálmán Imre operettből most önöknek játszom a Hajmási Péter, Hajmási Pál című dalt. Budai Beatrix farkasozik a Kádár Szabolcs János és Bohács István előadásában. Berki Péter és zenekar a kísért.

ojasszer elemnek boldogság a véget. A lányok ilyenkor mindig bólogatnak. Ne gúj!

csak azért is mulatok, csak azért is elhúzatok a nótát. Mert csuda szép a világ, a prímás muzsikál, ide húzza a fülembe a nótát.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Mielőtt kalandozunk dr. Juhász Katalin néprajz kutatóval a Páva nyomában, a Körvendi Együttes és a Harmónia Ének Együttes 1971-es felvételét játszom. 8 órakor hírek, azok a szép napok, harangozó teri 1969-es slágere nyitja a következő zenei órát. Érdemes lesz velem tartani.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Mohácsi Sokac lakodalmi dudazenével köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Szabó Zoltánt a Népművészet ifjú mestere címmel kitüntetett néprajzkutató népzenetanárt hallották. Szabó Zoltán néprajzos muzeológusként a Pécsi, majd a Budapesti Néprajzi Múzeumban dolgozott. Az általa rendezett kiállítások közül a legjelentősebb a Kárpát-medencei dudákat bemutató tárlata volt, amelynek kétnyelvű katalógusát a Nemzetközi Dudakutatás is alapvető munkának tekinti. Zoltán két évtizeden át volt a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetője. Itt nem csak az egyedülálló gyűjtemény muzeális feladatait látta el, de a magyarországi népi iparművészek egyik kiemelkedő szakmai támogatója is volt, a szakmai zsűrik, továbbképzések résztvevőjeként, valamint szakági kiállítások rendezőjeként. Kiemelkedő szerepet játszott a Műcsarnokban rendezett Kézműremek népművészeti szalon megrendezésében is, Fülemile Ágnes főkurátor mellett. Szabó Zoltán népzenészként a Pécsi Vizin zenekarban dudásként kezdte. Előbb horvát, bolgár és makedón, majd magyar dudán is megtanult játszani, annyira, hogy már több mint 20 éve tanít az Óbudai Népzenei Iskolában. A baranyai délszláv nemzetiségek hagyományainak kiváló ismerőjeként a Mohácsi csata 500. évfordulójára megjelent néprajzi kötetben ő írt a Sokác lakodalmakban szokásos, úgynevezett vilejátékról. A tréfás játék szereplője a tündérek, akiket az ördög elrabol az őket őrző gazdától. Hajnal előtt egy férfi beöltözött ördögnek. Fekete ruhát vett fel, arcát bekormozta. Faroggyanánt kemence tisztító pemetet erősített a derekára, a fejére fekete sapka, süveg vagy kendő került, két piros paprika szarvval. Egy másik férfi volt a seprűs őr. A fiatalabb asszonyok Sokác abroszt terítettek magukra, és libasorban az őr mögött vonultak a dallam első felére. A dallam második felénél az ördög mindig kiragadott a sorból egy-egy menyecskét. A végén az őrző és az ördög összeverekedett. A volt hódoltsági területeken széles körben elterjedt hasonló lakodalmi úgynevezett törökös játékokban a lányrabló szerepében mindig a törökök jelennek meg. A két alakot Berzenagy János sásdi gyűjtése kapcsolja össze. Az ördög egy férfi ígéretét veszi, hogy neki adja majd, amiről még nem is tud. Hősünk hazaérve várandós feleségétől tudja meg, hogy gyermeküket ígérte oda az ördögnek. Mikor a kislány felnő, érte jön az ördög, és elviszi. A történet énekelt balladaként folytatódik. A lány háromszor így kéri az ördögöt, hogy álljon meg. Lassabban, lassabban, bék-budai pasa! Mire a bék-budai pasának szólított ördög végül megáll, a lány meghal. Most Szabó Zoltántól Vujicsics Tihamér gyűjtéséből a Vile Duda dallamot halljuk.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Mit veszélyeztek is valaki? Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Biztonságtechnikai és informatikai fejlesztések várhatók a javító intézetekben. New Yorkban tárgyal az ukrán elnök. Folytatódik a szép őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. J.D. Vance amerikai alelnök szerint a megbeszélést ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszkij közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint a tárgyalások legfontosabb célja a béke előmozdítása és Ukrajna légvédelmének megerősítése, emellett egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. A kötelező kamarai tagság visszaállításáról és a médiatanács új tagjairól is dönt ma az országgyűlés. A kamarai tagság az orvosokra, fogorvosokra és egészségügyi szakdolgozókra vonatkozna. A parlament megválaszthatja a médiatanács elnökét és 6 tagját is. Az elnöki posztra Polyák Gábor médiajogász a jelölt. Emellett megkezdik a kormány gyermekvédelmi csomagjának tárgyalását, amely egyebek mellett a gyermekek számára káros szexuális tartalmak hozzáférhetőségét korlátozná, és intézkedéseket tartalmaz a kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezésére. A javítóintézetek biztonságtechnikai és informatikai rendszerét is fejlesztenék abból a 3 milliárd forintból, amely a következő 3 évben áll rendelkezésre, közölte a gyermekvédelmi helyettes államtitkár a felkelőben. Bot Emőke elmondta, hogy a tervek között új nevelési, pszichológiai és terápiás foglalkozások indítása is szerepel. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hosszabb távon rendszeresen több forrást kell biztosítani a gyermekvédelemnek és a javítóintézeteknek. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, mondta Bujdosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Végleges döntés azonban még nincs. Baka András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Ma rendezik meg a sérült gyermekek napját a fővárosi állat- és növénykertben. A többi közt látvány, állatetetés és színpadi programok is várják a fogyatékossággal élő gyermekeket és családtagjaikat. Mintegy 10 000 érintettet várnak az ország minden részéből. Árendás József tervező grafikus plakátjaiból és rajzaiból nyílik kiállítás pénteken a Műcsarnokban. A tárlatot a művész 80. születésnapja alkalmából rendezik meg, és pályájának meghatározó korszakait mutatják be. Láthatók lesznek egyebek mellett az 1970-es években készült moziplakátjai, színházi munkái és az utóbbi évtizedek alkotásai. A kiállítás november 22-éig látogatható. Napos, felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső. Napközben 16-21, este 6-14 fok valószínű.
1: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 22-e van kedd, lassan 9 perccel múlt 8 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem kellemesen telik a reggelük, jó hírem van, Sipos gazda visszatért a szabadságról, fél óra múlva a stúdióban köszönhetjük. Nem sokára egészségpercek és olyan muzsikák csendülnek fel, mint az Érika hajlik a búzakalász, vagy a kalapomon piros rózsa, előbbi Pándi Piroska, utóbbi Újvári Marika előadásában. Reggeli világzenénk a Sehol se találak című Quimby dal pornograsztos feldolgozása, az örökzöldek között Konzsuzsa Mama kérlek című dalát is játszom. Elsőként pedig Csárdás, a nóta címe Sosem volt, sosem lesz, előadója Csuti Csaba, Berki Péter és zenekar a kísér. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, öreget!

hogy szeretődne lett volna 11. Az sem volt, az sem lesz, hogy te engem édes rózsám leszes. 10 meg 1, az 11, de közülük egyedül csak te kell lesz. Csak te szeres, csak te csókolj engemet, fene a többi egyemek. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőd.

0: 3 perc múlva 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Sok háztartásban a férfiak az anyagbeszerzők, nálunk sincs ez másként, és már napok óta kéne vinnem C-vitamin, de valamiért mindig elfelejtem, úgyhogy most, bocsánat, most szépen fel is írom, hogy ma ne felejtsem el. A C-vitamin persze akár klasszikus vitamin formájában is elképzelhető, de mellette ott van a homoktöv is, a csipkebogyó, a paprika, vagy egyik nagy kedvencünk, a savanyú káposzta is. Ezek mind igazi kincsek ilyenkor, amikor búcsút int az ősz a nyárnak. Úgyhogy nem a drága egzotikumok ideje ez az időszak, hanem a színes szezonális gyümölcsöké és ételeké, hogy minél több vitaminnal vértezzük fel magunkat a majd érkező hideg és a különböző bacillusok és vírusok ellen, úgyhogy érdemes ezeket majd fogyasztani. A folytatásban pedig meghallgatni Kolostyánk Gyula előadásában a Künnapusztán szántok vetek kezdetű hallgatót Balázs Tamás és zenekara kíséretével.

Igazán jó átdolgozást, amellett, hogy óriási tehetség, stílusérzék kell hozzá, természetesen jó alapanyagból lehet. Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. A Quimby Sehol se találnak című dala igazán jó alapanyag, a feldolgozás pedig egészen pazar, a Parnograsz felvételét hallhatják a folytatásban. Ha tetszik a műfaj, este 9-től még több világzenét hallgathatnak. Népek dalai című műsorunkban, a Dankor Rádióban. Sipos gazda, nem sokára a stúdióban.

0: Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, és végre újra szeretettel köszöntöm Sipos gazdát, a közmilliónői nyorvosát a stúdióban.
1: Szeretettel köszöntelek, kedves Tibi, és a kedves hallgatókat is.
0: Biztos vagyok benne, hogy jól sikerült a szabadság, és tudtál pihenni, de tény, hogy hiányoztál.
1: Nagyon hiányoztatok már, és hiányoztak a kedves hallgatók.
0: Számos kérdést kaptunk ez idő alatt a hallgatóinktól, e-mailben, levélben, és a közösségi oldalunkon is üzenetben. Melyikkel kezdjük? Melyik témán dolgozunk fel elsőként?
1: Egyet szeretnék kiemelni. Béla érdeklődött a magfogás és a régi fajták megőrzésének praktikájáról. A magfogás számomra nem csupán egy kertészeti művelet, hanem egy kedves gyerekkori emlék is. Nagymamám és édesanyám már kisgyermekként megtanítottak arra, hogy a kertben megtermelt értékeket nem csak elfogyasztanunk, hanem tovább örökítenünk is érdemes és kell is. Láttam, hogyan választották ki a legszebb, teljesen beérett paradicsomot, vagy görögdinnyét, a sárgadinnyét, uborkát, hogyan gyűjtötték ki belőlük a magokat, majd miként készítették elő és tették el azokat a következő esztendőre. Ugyanezt más kerti növényeknél is gondosan elvégezték.
0: Innen folytatjuk akkor, most Konzsuzsa felvételét játszom. Ez a Mama kérlek a Dankó Rádióban.

0: 3:45 van.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
0: A mai témánk tehát a magfogás, remélem, hogy van hozzá valamilyen családi történeted is.
2: Már gyermekként is éreztem, hogy valami fontos történik. Rácsodálkoztam, egy apró magban ugyanis nem csak a következő évi termés lehetősége rejlik, hanem egy család, egy táj és egy közösség tudása, története is. Nagyszüleink kertjében természetes volt, hogy a legszebb paradicsomból, paprikából, babból vagy virágból magot fogtunk. Gondosan megszárítottuk, papírzacskóba tettük, ráírtuk a fajta nevét és a gyűjtés évét, majd tavasszal ebből indult újra az élet. Napjainkban ismét egyre nagyobb az érdeklődés, a magfogás, a tájfajták és a régi növényfajták iránt. De vajon minden növényről érdemes magot gyűjteni? És hogyan készítsük elő megfelelően száraz, illetve nedves termésből származó magvakat? A sikeres magfogás első szabálya, hogy egészséges, jól fejlett, a fajtára jellemző növényt válasszunk. Ne feltétlenül a legnagyobb termést keressük, hanem azt a tövet, ami egész nyáron egészséges maradt. Jól viselt a hőséget, szép, ízletes termést adott. Ezzel tulajdonképpen mi magunk is válogatunk. Évről évre azokat a tulajdonságokat visszük tovább, amelyek a saját kertünkben értékesek. A magfogás módja attól függ, hogy száraz vagy nedves termésből gyűjtjük-e a magvakat. A száraz mag például a bab, borsó, saláta, kapor és számos egyennyári virág magját lehetőleg száraz időben gyűjtsük, várjuk meg, még a hüvelyek, tokok vagy virágzatok megbardulnak és megszáradnak, de ne késlekedjünk annyira, hogy a termés felnyíljon és a magok kiperegjenek. A száraz magvakat például nagyon lényeges, hogy kicsit még szárítsunk utána, majd a virágzatokat papírlabbéle tálcán, szellős helyen, egy picit szellős környezetben is szárítsuk, utószárításnak hívják, azután morzsolással, csépléssel vagy a hüvelyek felnyitásával válasszuk el a magokat. A növényi törmeléket általában kézzel, szitálással vagy óvatos átfújással távolítottuk el. Csak teljesen száraz, épp, kemény és egészséges magokat csomagoljunk el, mert a nedvesen eltelt mag könnyen befülledhet és megpenészhet. A paradicsom magját teljes érett, egészséges és a fajtára jellemző termésből nyerjük ki. A magokat a körülöttük levő kocsányos anyaggal együtt tegyük egy pohárba vagy egy kisebb üvegbe, adjunk hozzá kevés vizet, majd szobahőmérsékleten hagyjuk állni 2-3 napig. Naponta egyszer keverjük meg, enyhe erjedés segít lebontani a magokat körülvevő csirázás gátló kocsonyás rétegnek. Amikor egészséges, jól fejlett magvak lesüllyednek az edény aljára, a felszínen úszó növényi maradványokat és a gyenge magokat öntsük le. Ezután finom szitába alaposan mossuk át a magokat, majd vékony rétegbe törítsük el ki őket tányérra, sütőpapírra vagy más sima felületre, árnyékos, szellős helyen szárítsuk meg, naponta mozgassuk őket, hogy ne tapadjanak össze. Papírtőlőre kevésbé célszerű tenni, mert a magok a megfigyeléseim alapján könnyen beleragadhatnak. A paprika esetén általában nincs szükség erjesztésre, a teljesen beérett fajtára jellemző színű termésből emeljük ki a magokat, majd száraz, árnyékos, jól szellőző helyen terítsük szét őket. Az uborka magjához viszont túlérett, már sárguló vagy barnuló termést válasszunk. Sem a száraz, sem a nedves magokat ne szárítsuk forró sütőben, radiátoron vagy erős közvetlen napsütésben, mert a túl magas hőmérséklet károsíthatja a csírát. Papír, a megfelelően szárított magokat papírzacskóba tesszük, felcímkézzük és száraz hűvös helyen tároljuk. Mi a nagy előnye ennek a magfogásnak? Elsősorban az, hogy megőrizhetjük a számunkra kedves ízeket, színeket, formákat. A helyben több éven át válogatott növényállomány fokozatosan alkalmazkodhat a kert talajához és mikroklímájához. Költségtakarékos, csökkenti a külső vetőmag forrásoktól való függést, és bizony segíti a genetikai sokszínűséget. Gyűjtsük, alkalmazzuk, teljék benne örömünk.
0: Nagyon szépen köszönjük, csütörtökön találkozhatunk ismét Sipos gazdával. A folytatásban pedig Rutka Éva és Latinovics Zoltán felvételét forgatom a Dankor Rádióban. Jöjjön a Hol van az a nyár?

Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Hamarosan 9 óra, következnek a hírek, addig Pál István Szalonna és bandája muzsikál. Vékony deszka kerítés, ez a csárdás nyitja a következő zenei órát, előadója Hajla Nikolett és Karszagi Zoltán. Tordai Zoltán és zenekara kísér, tartsanak velem tovább.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jövő héten dönthet a Tisza frakció a legfőbb ügyész jelöltről. Megválaszthatják ma a média tanács új tagjait. Folytatódik a szép őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Alaptörvény ellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést és közölte, bebizonyosodott, hogy a szolidaritási hozzájárulást bíráló önkormányzatoknak végig igazuk volt. Várhatóan csak jövő hétfőn dönt a Tisza frakció arról, támogatja-e Szatmári Zoltán legfőbb ügyésszé választását, mondta Bujdosó Andrea frakcióvezető a Telexnek. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, jelenleg nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Baka András köztársasági elnök tegnap javasolta a posztra Szatmári Zoltánt, aki korábban a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. Horváth Lóránt, az ügyvéd körelnöke szerint Szatmári Zoltán kinevezése esetén nem várható érdemi változás az ügyészség működésében, mert a jelölt a Polt Péter vezette ügyészségen töltött be vezető tisztséget. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg, lakóépületeket is találatért. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban két felnőtt, egy dél-ukrajnai településen pedig egy gyermek halt meg a légi csapásokban. Kijevben öten megsebesültek. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélés ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszky közölte, mintegy 20 találkozót tervez amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel. Az ukrán elnök szerint egy új drón megállapodás aláírására is készülnek. Mától újra látogatható a Terrorháza. Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy hete jelentette be, hogy felülvizsgálják a kiállítást, ezért átmenetileg bezárják az intézményt. Emellett menesztette Schmidt Mária korábbi főigazgatót. A Fidesz parlamenti frakciója bírálta a Terrorháza ideiglenes bezárását. Jobboldali közéleti szereplők vasárnap délután demonstrációt is szerveztek az intézmény elé. Kamion ütközött autóval az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, a torlódás már több mint 10 kilométeres. Napos, felhős időre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten. Napközben, főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, késő este 6-14 fok valószínű. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

ölelni. Derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, és hálásan köszönöm, hogy ma is bennünket választottak. 2026. szeptember 22-én, kedden, lassan 7 perccel múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telt a reggelük, és bízom abban, hogy velem tartanak a folytatásban is. Olyan nótákat hallhatnak, mint a Szórja a nap aranysugarát, Nagy Ibolya előadásában, Dankó Pista csárdás, az a szép, Tolnai András énekel, az örök zöldek között hallhatják Komár Lászlót, játszik az Illés együttes, és hallhatnak majd Dankó klubos örök zöld feldolgozásokat cigányzenekari kísérettel. Elsőként pedig részlet Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből a Déli Bábos Hortobágyon, Szeredi Krisztina és Horváth Tamás előadásában. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 90. születésnapján remélem Sándor bátyámat sikerül most felköszöntenem. Jó reggelt kívánok, Dankó Rádió születésnapi köszöntő szolgálat, Hajdú Tibor vagyok. Sanyi bácsi?
1: Igen.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel.
1: Jó reggelt.
0: Köszöntöm Önt, és kívánok jó egészséget és minden jót. Az a helyzet, hogy Rózsika a sógornője és a sogora Pista volt az, aki megkért engem, hogy köszöntsem Önt fel, de nem tudok nagyon sok információt Önről, hogy merre tudjuk elképzelni, merre tetszik lakni.
1: Gyulán,
0: hallom, kutyák ugatnak a háttérben, úgyhogy ők őrzik. Nem csak a sogornő és a sogora, hanem a család apraja, nagyja kíván minden jót Önnek, Sanyi bácsi. És egy gyönyörű nótát, szerintem ez lehet a kedvence a piros pettyes ruhácskádban, ugye?
1: Köszönöm szépen.
0: Sok szeretettel köszöntöm Önt, és szép napot kívánok. Viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

Tatabánya és környék között meghibásodott a biztosító berendezés. Ma reggel, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, úgyhogy az erre közlekedő vonatok menetideje 15-20 perccel megnőhet. A fővárosban történt egy baleset a budai alsó rakparton, nézem, nem sokkal a Margit híd után, szerintem az észak felé tartó oldalon, de ez nagy valószínűséggel befolyásolja mindkét irány forgalmát, úgyhogy torlódásra kell számítani. Az M1-esen a Pest felé vezető oldalon Bicske közelében kamion és személyautó ütközött össze, a 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, több mint 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, a 48-as kilométernél lévő Szádliget csomópontban hajtson le az autópályáról és kerüljön az 1-es főút felé. A 7-esen Ért határában pedig két személyautó ütközött össze, nem az M7-esen, hanem a 7-es főúton, a 22-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Jó utat kívánok! Charlie felvételét játszom a folytatásban. A dala mindenki valakié.

Maki Elizabeth, kedves Maki Elizabeth, ha-ho, ország, világ füle hallatára most téged köszöntelek, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Te viszont nagy valószínűséggel csak este hallod ezt a köszöntést, amikor majd apukád Maki József megmutatja neked, miután kikereste a mediaclick.hu-n. És újra lejátsza ezt a műsor részletet, ugyanis ma van a 10. születésnapod, ezért kíván neked nagyon sok boldogságot, jó egészséget és nagyon-nagyon hosszú és boldog életet anyukád is, testvéred Marci nevében is, a dal pedig gondolom nem okoz csalódást, az Alma Együttes, és a ma van a szülinapom. Még egyszer, Isten éltessem!

0: Ilyen színes a Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Márikámat énekeltem tegnap még a hangliba, és ma kérem, nem vagyok más, csak egy falus csilliba. Szexepilem lepofozták, már nem szex, csak fünf epil, ennyi baj a kis szívemnek, állj.

Ačiū domų, tas įsivėm melbam. Ugyma, domokar, csak a füvet, a tehén, az az egy, csak a baj, hogy kicsit blőd a szegény. Jaj a sári, adja ég, hogy szeressen én belém. Szép a tenyész állatvásár, még ha oda elmegyek, jaj, ne menjen kérem, mert még ott

0: Harry, Chudomu, das ist in der Melbahn. Und immer, du machst Chuck a Fever, hat er hin, aus das Eck, Chuck a Boy, und die Chit blüht aus der Gehen. Ja, Schari, ja, Schari, adja ich, hogy szeressen belém.
1: Azt a de elszaladt az idő, 3:49, derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, hamarosan 10-kor a híreket követően indul Aranylemezek című műsorunk. Töldi Krisztam a legendás színművészek örökzöld felvételeiből is válogat. Hallhatják majd a Nemzet Színészet címmel is kitüntetett Hauman Pétert, Sota Irént és Garas Dezsőt is. Izgalmas műsor lesz, érdekes és színes program várja önöket, úgyhogy javaslom, hallgassák a folytatásban is a Dankó Rádiót. Most Dankó Klubos örökzöld válogatás, elsőként Nádas György énekel édesapja és Szenes Iván szerzeményét, az Én, aki nála jártam című dalt, Báder Ernő zenekara kíséretével.

0: a csak menj, kedves, jó éjszakát.
1: Mesterszállás volt ma reggel a naptelepülés, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ha nem is egy macska ugrás, de mondjuk kettő vagy három innen szarvas, a Város Könyvtárának régi gyűjteményét mutatja be a folytatásban Vecsei H. Miklós színművész, addig Faragó Judy István felvételét játszom. 10 órakor hírek, utána indul Aranylemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával, Budai Beatrixszal pedig Jó ebédhez szól a nóta utána. 2 órától Gál Zoltán várja önöket, és teljesíti a kívánságokat. Indul Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunk. Mai adásunkat is, ha kedvük tartja, újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Szabó Tamás zenei szerkesztő és Gorzsás Gábor hangmérnök. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Hajdú Tibor, holnap reggel 6-kor vár önöket ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Békés.
1: Szellemi kincsestár. Szarvasváros könyvtárának régi gyűjteménye. Ez a város egyik legértékesebb helytörténeti értéke. Muzeális könyvtári gyűjtemény, amelyet az országos könyvtár szakma is már régóta számon tart. Majd 100 esztendőn keresztül a környék leggazdagabb, sokáig pedig az egyetlen könyvtára volt. Ez áll Szarvasváros könyvtárának honlapján. Az alapokat a Weinkheim család és Békés vármegye más birtokosai tették le a helyi gimnáziumot támogatva. Ma is kézbe vehetők az iskola hajdani patrónusainak ex libriszes ajándékai. Az 1840-es években a költő és akadémikus Vajda Péter volt az iskola igazgatója, aki megnyitotta a közel 1500 kötetes bibliotékáját a nyilvánosság előtt. Halála után szinte az egész gyűjtemény a könyvtári maradt. A Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludi Társaság és Réti Lipót felajánlásai mellett az ország középiskolái is évenként küldték az értesítőiket. A történelmi Magyarország vármegyeiből származó összesen 14 ezer gimnáziumi évkönyv különleges ritkaság. Írók, költők, az iskola volt tanárai, tanítványai juttatták el munkáikat Szarvasra. Az állomány végül a Tessedik Sámuel Múzeum épületében kapott helyet. Az 1980-tól védetté nyilvánított gyűjtemény állománya 39.132 darabból áll. Ebből 2000 régi magyar könyvtár besorolású, azaz 1711 előtt megjelent mű. Kéziratokból 84-et őriznek Szarvason.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. Megbírságolták a MOL petrolkémiát a tiszaújvárosi robbanás miatt. Folytatódik a szép őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Alaptörvényellenesek a szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályai, mondta ki az Alkotmánybíróság. A testület szerint a kifogásolt részek sértik az önkormányzatoknak az alaptörvényben rögzített, a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az Alkotmánybíróság a tegnap hozott döntésével összhangban megsemmisítette a tavalyi költségvetési törvény vonatkozó részét, illetve a jogszabály más bekezdését is. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést és közölte, bebizonyosodott, hogy a szolidaritási hozzájárulást bíráló önkormányzatoknak végig igazuk volt. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrol Kémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Elfogadhatatlan egyeztetés nélkül olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek. Ezt írta Magyar Péter miniszterelnök az ukrán külügyminiszter közösségi média bejegyzéséhez. Andrej Sibiha azért kritizálta Magyarországot, mert nem csatlakozott az Ukrajna által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködéshez. A szövetség múlt heti csúcs találkozóján az ukrán Naftoház és a MOL Magyarországon létesítendő ukrán kőolajtárolókról írt alá memorandumot, amelyhez a magyar kormány nem járult hozzá. Megérkezett New Yorkba Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, aki az ENSZ közgyűlés idején Donald Trump amerikai elnökkel is találkozik. A megbeszélés ma vagy holnap tartják. Volodymyr Zelenszky közölte, amerikai és európai politikusokkal, valamint nemzetközi szervezetek és amerikai vállalatok vezetőivel találkozik, és egy új drón megállapodást is aláírhatnak. Halálos áldozatokat követelt a Japán keleti partvidékét elérő tájfun. Négyen vesztették életüket, hatan eltűntek. A heves esőzések több helyen földcsuszamlásokat idéztek elő Tokiótól keletre. A régióban csak nem 5000 ház rongálódott meg, és több mint 40 000-en maradtak áram nélkül. Napos, felhős időre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben, főleg a Dunán túlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, este 6-14 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra készítette és Szlotta Judit mondta el. 10:04.
5: Aranylemezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma hallhatják például Máté Péter, Hollós Ilona, Pór Péter, Cserháti Zsuzsa, az Ergó, a Gemini, Zárai Márta, az Apostol, Szörényi Levente és Kovács Kati nagy sikereit, és legendás színművészek örökzöld felvételeiből is válogatunk. Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztivál győztes dalával, a Hungária Limbu hintójával indítjuk a képzeletbeli időutazást. Jó szórakozást kívánok!
5: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Limba!

0: Három olyan felvétellel folytatjuk az aranylemezeket, amelyek némileg szokatlannak tűnhetnek azoknak, akik kevésbé járatosak az örökzöldek világában. Benkő Péter színművészről például nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy könnyű zenei lemezeken is énekelt. Viktor Máté és Koltai Gergely Mondd gondolsz-e rám című dalát is gyakran játszotta a rádió 1994-ben az ő előadásában. Vagy azt sem gondolták volna sokan, hogy a 90-es évek sikercsapata a TNT dalszerző frontembere Dobrádi Ákos egyszer majd örökzöldet fog énekelni. Pedig 2005-ben megtette, mégpedig a Gédénes György Zsüti emlékére rendezett koncerten, ahol az Úgy koppan az eső című dalt ő adta elő. Vagy itt van a Kócos ördögök, ami a Beat korszakban a Metro együttes egyik nagy slágere volt, de gondolták volna, hogy egyszer majd Pór Pétertől is meghallgathatjuk? Stevanovics Zorán és Dusán szerzeményét 2023-ban a Dunán a Csináljuk a Fesztivált című műsor színpadán adta elő, és az aranylemezekben most mind a hármat meg is hallgatjuk.
1: Mikor egy este otthon egyedül talál, az ablakon kinézel, de semmit se látsz. Mondd, gondolsz-e rám?

és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mit gondolsz rám? Megteszel mi?

apránként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor szerelmes kutyák vonítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedve. Mondd, gondolsz-e rám? Pedig várod, hogy az élet újra rád találjon. De legbensőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz-e rám? Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek.

için vadi fobuk mert varnikel orro akine mener. Farati sakaban tudod almatlan accent, de hajnalban a derengés újra mint üzen, éhes madár a reggel,

A korai táncdalkorszak egyik legnagyobb slágere és a 80-as évek egyik kultuszfilmjének címadó dala volt Bágya András és Gédénes György Megáll az idő című szerzeménye, melyet Hollós Ilona előadásában hallhatnak az aranylemezek folytatásában. Az előtt

A Made in Hungary rádiós dalversenyen 1975-ben énekelte Cserháti Zsuzsa a Könnyű, mint az egyszer-egy című dalt. Mindjárt meg is hallgatjuk Wolf Péter és Fülöp Kálmán szerzeményét, de előbb még a Dream a Little Dream of Me című világsláger magyar változata hangzik el az aranylemezekben, Hoffman Ödön szövegével, Álmodban csak engem láss címmel, a Zenés Színház elismert művészei Polyák Lilla és Homonnai Zsolt előadásában.

Ne féltek is, bolond, nincs baj, míg a kezedet fogom. 1988 nagy slágerével folytatjuk az aranylemezeket Szikora Róbert és az Ergo előadásával.

Az aranylemezek következő három felvételén legendás színművészek éneklik az örökzöldeket. Haumann Péter egy világsláger magyar változatát adja elő Gédénes György Zsüti szövegével, Tudom, hogy térdre hullni szégyen címmel. Őt Psota Irén követi egy cigánydal egyveleggel, végül pedig a Nemzet Színésze címmel szintén kitüntetett Garas Dezsőt hallhatják duettezni Kern Andrással a Ripacsok című film betétdalában Presser Gábor és Stevanovic Dusán Egyedül nem megy című.

0: köt meg eddig, most már maradjon is bent. Ülj közelébb a páradhoz, ez később fontos lesz, hogy együtt tudjunk mulatni a tudnivaló ez. Csak ennyit kell, hogy megjegyezz.
1: Egyedül
0: nem
1: megy.
0: Egyedül nem megy.
1: Egyedül nem megy.

0: Tessék elképzelni, majd ő elmondja. Hosszúnál és belátom Mornevenség gyakos. Nincs botrány szépen, visszavág a férfi, ha okos. S a barátom a nejemnél velve sem csengetett. S a tervembe a kedves nejed beleegyezett. Én javasoltam, könnyen gyorsan essünk rajta túl. De a csasszony nekem esett mohón és vadul. Már akadozva könyörögtem drágám elég kösz. S te rángítottál, barátom, te mindig jókor jössz.
1: Ó, oh, yes.
0: Milyen jókor jössz.

0: végezzük majd el. Mi együtt ettünk, együtt ittunk, együtt megyünk ki. Most éppen nekem sürgős, kérlek, próbálj sietni. Gyere, mert itt benn megyek ki.
1: Egyedül nem megy.
0: Egyedül.
1: Egyedül nem megy.

Az aranylemezek első részét Körbendi Vilmos Hegedű Blues című szerzeményével zárjuk a Magyar Rádió Esztrád zenekara előadásában. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig a Gemini együttessel indul a folytatás itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. Felfüggesztették a fideszes Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát. Folytatódik a szép őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A kormány javaslatát 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el. A módosítással az orvosi hivatás gyakorlásához kapcsolódó etikai eljárások is visszakerülnek a kamarákhoz. Felfüggesztette három fideszes képviselő mentelmi jogát a parlament. Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogának felfüggesztését a Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte rágalmazás miatt indult magánvádas eljárásokban. Ezek a Zsolti bácsi ügyben közzétett és megosztott Facebook bejegyzés, valamint sajtótájékoztatók miatt indultak. Sikeres volt az afrikai sertéspestis elleni védekezés, megszűnnek a megfigyelési körzetek, jelentette be az agrárminiszter. Bona Szabolcs emlékeztetett, a vírus a vaddisznó állományban továbbra is jelen van, ezért a jövőben is fontos betartani a járványvédelmi szabályokat. Az afrikai sertéspestis nyár elején jelent meg egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdaságban, majd több települést is érintett a fertőzés. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Arra is hivatkoznak, hogy a Magyar Nemzeti Bank elemzése szerint az intézkedés megszüntetése mellett is a 3%-os cél alatt maradna az infláció 2026-ban és 27-ben. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, hogy a kormány vizsgálja az árréstop kivezetését. Befejezte a MOL Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembe helyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. A csaknem egy évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Kamion ütközött autóval az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicske közelében. A 38-as kilométernél a külső sávon megállt a forgalom, a torlódás már több mint 20 kilométeres. Napos, felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor, elsősorban északkeleten, keleten. Napközben főleg a Dunántúlon és az ország középső részén megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, este 6-14 fok valószínű. A hétvégéig hasonló időre számíthatunk, sok napsütéssel és 20 fok körüli nappali hőmérséklettel. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
3: Képzeletbeli időutazásunkat 1976-ban folytatjuk Heilig Gábor Csavargó ének című dalával a Gemini előadásában. Majd bolyongunk a város peremén 60 kis gyöngyivel, aki ezúttal nem magyar nótát, hanem örökzöldet énekel. Őket pedig az Apostol együttes követi egy nyári hangulatú dallal, Németh Zoltán és Szenes Iván Nekem a tenger a Balaton című szerzeményével. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A táncdalkorszak egyik jellegzetes dala volt Majláth Júlia és Kovács Judit Imádok élni című szerzeménye, amit 30 évvel később a Csini Baba című filmnek köszönhetően fedeztek fel maguknak a 90-es évek fiataljai. A filmben Czerovszky Henny, Kovács Felícia Flóra, Závodi Gábor és Bársony Attila énekelte el az örökzöldet.

A Margit-szigeti szabadtéri színház elődje a Vörös Marti színpad volt. Itt mutatták be 1958 nyarán az Ibusz kisasszony című zenés vígjátékot, melynek dalait Fényes Szabolcs és Szenes Iván írta. Önálló életre kelt és nagy sláger lett belőle a Csak félig lenne meg az, ami nincs című dal, amit az aranylemezekben most Zárai Márta és a Magyar Rádió vonós tánczenekara előadásában hallhatnak. Utána pedig az 1994-es Eurovíziós Dalfesztiválon negyedik helyezéssel végzett magyar versenydal, a Kinek mondjam el vétkeimet hangzik el, melyet Friderika énekel, a ballada szerzője, Jenny

Jaj, de hideg van! Ezt nem én mondom, hanem perceken belül Kovács Kati fogja elénekelni egy olasz világsláger magyar változatában, Vándor Kálmán szövegével, a Stúdió 11 és a Magyar Rádió és Televízió vonós tánczenekara társaságában. Előttük viszont még a Juventus együttes és a Rozi 69.

A világ egyik legismertebb szerelmes dala a Bésame Mucho, amit a mexikói zongora művésznő zeneszerző Consuelo Velázquez komponált. Számtalan nyelvre lefordították, és páratlanul sok változata született. És ez nem csak egy feltételezés, hanem tény, ugyanis 1999-ben minden idők legtöbbször feldolgozott és rögzített spanyol nyelvű dalának választották meg. Nálunk Fekete György magyar dalszövegével vált örökzöld és Szeretlek én címmel, és az aranylemezek folytatásában most meg is hallgatjuk Bangó Margit és a 100 tagú cigányzenekar előadásában. Szeret.

0: A változatosság jegyében egy argentin tangóval folytatjuk az aranylemezeket. Ángel Villoldo szerzeményéhez Vécsey Ernő írt magyar szöveget Ne hagyd el soha címmel, és 1956-ban Vámosi János énekelte el a Magyar Rádió Vonóstán zenekara kíséretével. Aztán egy jó nagyot ugrunk előre az időben egészen 1982-ig, amikor Mennyhárt János és Herpai Sándor Boszorkányi című szerzeményével hódította meg a rajongókat és a slágerlistákat, a V-motorok.
1: Ne hagyd el soha.

Kedves hallgatóink, mára búcsúzik az aranylemezek, hiszen mindjárt 12 óra lesz. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A Paganini című Lehár Ferenc operett örökzöldé vált kettőse, a Nem szereti téged más feldolgozását hallhatják a déli harangszóig a Körmendi Együttes előadásában. Ma is lesz jó ebédhez szólanóta Budai Beatrix vezetésével, 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket a Szív küldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap is 10-től délig várom Önöket, addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15:30-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Polyák Gábor médiajogász lett a médiatanács elnöke. Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészjelöltet. Folytatódik a szép őszi idő. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban. A Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. A tiszaújvárosi robbanás miatt 38 millió forint bírságot szabott ki a MOL Petrolkémiára a munkavédelmi hatóság. A májusi balesetben egy dolgozó meghalt, 4 súlyosan, 7 pedig könnyebben sérültek meg. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat állapított meg, és a többi között az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, valamint a munkavállalók megfelelő tájékoztatására kötelezte a céget. Nem lehetséges a békés együttélés az izraeliek és a palesztinok többsége szerint, derül ki egy felmérésből. A kutatás hangsúlyozta, a zsidó lakosok nagy része szerint alapjaiban rengették meg a két nép közötti bizalmat. A Hamász-Palesztin terror szervezet 2023. október 7-i brutális akciói. Sok izraeli és ciszjordániai palesztin pedig a katonai megszállást és a nagyszámú háborús áldozatot nevezte a béke legfőbb akadályának. Megtiltották a bájői kárpit fotózását a londoni British Múzeum tárlatán. Azért döntöttek így, mert a fényképet készítők tolongása zavarja a többi látogató nyugodt nézelődését. Az Anglia Norman megszállását 68 méter hosszú kárpiton színes, hímzett képekben bemutató 11. századi műalkotást először tették közszemlére Nagy-Britanniában. A brit sajtó az évszázad kulturális eseményének nevezte a kiállítást. Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában. 1400-1600 méteres magasságon már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Az előrejelzések szerint ugyanakkor melegszik az idő a térségben, így a hó a hétvégén elolvad. Napos felhős időre számíthatunk. Elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor. Napközben megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, este 6-14 fok lesz. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Az igaz barátságnak némi halvány formája csak oly egyének közt lehetséges, akik teljesen függetlenek egymástól, s annyira műveltek, hogy egymásban csak az embert látják. Jász Géza, filozófiai író, sporttisztviselő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 22-én kedden is, jó ebédhez szól a nóta. Már is Fodrozik a Tisza vize című csárdás csendül fel, Szóka Júlia énekel Tordai Zoltán zenekarával, aztán Kis Attila Andor a Hajátok cigányok című csárdást adja elő Lakatos Miklós zenekarával. Jó rádiózást kívánok!

sokat estetizni ti, oly jól tudját. Öröm vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kedv sokat estetizni ti, oly jól tudját. Prímás, mit a

0: látom, húzzátok, szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok barátok, de csuda jó kedvet csináltok.
1: Serli Lajos szerzeményének címe Búzaföldön dűlő úton megy a lány. Milyen egyszerű, és mégis milyen sokat mondó kép ez, de vajon mi az a dűlő út? A dűlő út régen és ma is a földek, szántók, szőlők között vezető út, amely a különböző földdarabokat, dűlőket köti össze. Ez nem országút, nem városi utca, csak egy ilyen keskeny, poros út a határban. A magyar nótákban az ilyen egyszerű tájaknak valami különleges hangulatuk van. Dűlőút, a búzaföld, aztán a távoli messzeségben egy falu, miközben például valaki várja a szerelmét. Erről is szól a dal a folytatásban. Simon Boglárka énekel hamarosan ifjabb Berki Béla zenekarával, majd Várnai Adrián és Kolostyák Gyula nóta kettőse is helyet kap. A Nyitva van a százados úr ablaka című csárdást halljuk ekkor. A dalcsokrot Zentai Anna felvételével zárjuk, és a Csendül a nóta című csárdással. Na de most már is Csuti Csaba nótázik, a Szerelmes vagyok én szép asszony magába című hallgatóval megyünk tovább, melynek zenéjét Sándor Jenő szerezte, szövegét Nádor József vetette papírra. Jó rádiózást!

Az Ima a hazáért című gyönyörű fohászt Újvári Marika Váli Völgyi Dankó Klub előadásunkon énekelte el még 2022. augusztusában Miskolci Balogh Zoltánnal és a zenekarával. Nagy pillanat volt ez, melyet most újra meghallgathatunk itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban. Aztán további emlékezetes a Dankó Klubjainkról csendül fel jó pár produkció, mint például a Nincsen annyi csillag fenn az égen című dal Dóka Zsuzsa tolmácsolásában. A Hallod-e nótás füttyös szép madár című csárdást Gáspár Ani adja majd elő, és végül Szávolovics Gabriellát halljuk, valamint a Gyere be rózsám gyere be című csárdást. Fogadják sok szeretettel!

És a Nótacsokor végén még ifjabb Sárközi Lajos és zenekara is muzsikált. Grigorás Dinikú hóráját hallottuk. Ha valaki úgy gondolja, nyugodtan táncra is perdülhet majd egy olyan 4 perc múlva, hiszen a Most kezdődik a tánc című csárdás is helyet kap itt a Magyar Zene Rádiójában. Hajnal Nikolett énekel majd ekkor Hankó József zenekarával. A 6 napóta szól a Nóta című csárdással zárjuk a csokrot. Karcagi Nagy Zoltán énekel ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekarával. No de előtte még az Éj van, csend és nyugalomnak Éje című dalt fogadják sok szeretettel Smidélius Éva előadásában, míg már is Bősi Szabó Lászlót halljuk, és a Nem is olyan rég minden nyáron című dalt.

0: piaciuta poi.
1: Revisione il Dallamo.
2: Scrivano qui, nagyon sok volt a grévnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: mondtam, az írci margát üsse jobban rája, míg a vonna muzsikálja.
1: És most, kedves hallgatóink, itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban Straub Dezső színművész énekel a Tíz pár csókot egy végből című csárdást, Lakatos Miklós és a zenekara kíséri. Aztán a Bicikli csárdás is helyet kap, alcímén Est harang, ha csendül. Máté Otilia ifjabb Sánta Ferenc zenekarának társaságában nótázik. További kellemes rádiózást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is. Thank you.

hát a gyertyák, hát a gyertyák, mert az ingyen nem adják, mert az ingyen nem adják. Olcsuk el hát a gyertyák, mert az ingyen nem adják.

világ. És most, kedves hallgatóink, egy kiváló nótaszerzőre emlékezünk, Hevesi Józsefre, aki 1889-ben született, és életét nem csak a muzsikának, hanem a tanításnak is szentelte. Kántortanítóként, pedagógusként évtizedeken át tanított Hevesen, miközben már egészen fiatal korától komponált, 12 évesen írta első hallgatóit és csárdásait. 1936-ban megszületett első országos sikerű csárdása, később pedig számos magyar nótája vált ismerté. Egyik különösen emlékezetes dala, a Nem élj jobban Marci sem Hevesen, még egy rádiós nótapályázaton első díjat is nyert. Hevesi József 1970. szeptember 22-én hunyt el. Most halálának évfordulóján ráemlékezünk itt a Dankó Rádióban. Nagy nótaslágereit halljuk. Így például a Ha az uram kacsintgat a menyecskére, a Gyertek ide budapesti cigányok és a Paprika só című dal is felcsendül már is. Gergely Anna, Farkas Rozika és Fonyó Barbara előadásában. De elsőként egy archív felvételen Kalmár Pál énekli a Galambszál a Hortobágyon című szerzeményét Veres Lajos zenekarával. Fogadják sok szeretettel!

Miskolci Balogh Zoltán és zenekara muzsikál a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel. Várom Önöket vissza 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat! Polyák Gábor médiajogász lett a média tanács elnöke. Nem támogatja a Tisza frakció Szatmári Zoltán legfőbb ügyészjelöltet. Folytatódik a szép őszi idő. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása és a különböző vélemények megjelenítése a nyilvános. A Tisza frakció nem támogatja az államfőjelöltjét a legfőbb ügyészi tisztségre, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Baka András tegnap Szatmári Zoltánt jelölte a posztra, aki tavaly óta a legfőbb ügyészség informatikai főosztályát vezette. A kormányfő már nem sokkal a bejelentés után úgy nyilatkozott, nem lát esélyt arra, hogy a frakció megszavazza a jelöltet. Elfogadhatatlannak nevezte a kormányfő, hogy Magyarországot a beleegyezése nélkül nyilvánították a kárpáti integráció tagjának. Magyar Péter tegnap a parlamentben közölte, Magyarország nem fogadta el a meghívást az ukrán elnök által életre hívott regionális együttműködési szervezetbe, így helytelenül jelölték meg tagként az alakulás utáni közleményükben. Emlékeztetett, a találkozón Magyarországon létesítendő ukrán kőolaj tárolókról írt alá memorandumot az ukrán Naftoház és a MOL, a megvalósítást azonban nem támogatja a kormány. Az ukrán külügyminiszter szükségtelen konfrontációnak nevezte a magyar kormány főszavait. Ismét az ukrán ipari létesítményeket támadta az orosz hadsereg, lakóépületeket is találatért. Az ukrán hatóságok közölték, Dnyipróban 2 felnőtt, egy dél-ukrajnai településen pedig egy gyermek halt meg a légi csapásokban. Kijevben 5-en megsebesültek, közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy az ország szamarai régiójában polgári célpontokat is eltaláltak az ukrán drónok. Nem lehetséges a békés együttélés az izraeliek és a palesztinok többsége szerint, derül ki egy felmérésből. A kutatás hangsúlyozta, a zsidó lakosok nagy része szerint alapjaiban rengették meg a két nép közötti bizalmat. A Hamas palesztin terror szervezet 2023. október 7-i brutális akciói. Sok izraeli és ciszjordániai palesztin pedig a katonai megszállást és a nagyszámú háborús áldozatot nevezte a béke legfőbb akadályának. Több mint 2000 programot kínál idén a Kutatók Éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csak nem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter, tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor, kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell befektetni. Napos felhős időre számíthatunk, elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor. Napközben megerősödhet a szél, akár viharos lökések is lehetnek. Napközben 16-21, este 6-14 fok valószínű. 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: És már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat, bár ezt már elmondta előttem szeretett csatornánk hangja, Revicki Gábor színművész úr is. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, darra fel, kedves Dankó család, a Nemzörök a haraszt és a De jó kis csárdás című magyar nótákkal indítjuk adásunk második részét. Laki Péter után Tömsödi Farkas Bálint énekel, idősebb Sárközi Lajos és Sárközi Béla zenekara kísér.

Eltörött az ezüst hangú tilinkom, Farkas Jenő és Korányi Miklós szerzeményét most a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett előadóművész Tolnai András előadásában hallunk Hankó József zenekarával. Majd Somogyi Erika a Rózsafa bólogat a kert közepén című andalgót nyújtja át a Dankó család tagjainak, és a háza mereszére rászállott egy árván maradt fecske című nótát Nádasdi László adja elő. Végül Vörös Sárit és Reményi Sándort halljuk, és az Ennyebe jó lakodalom című csárdást. További jó rádiózást!

Julcsa, ha kimegyen a piacra, énekelt a Bicskei Dankó klubunkon Dániel Gábor előadó művész Berki Péter zenekarával. Hát akkor induljunk is el bevásárolni Julcsával.

Szőlősi Emese, Bokor János, Domoszlai Sándor és Bányai Márton nóta felvételeiből szemezgetünk a folytatásban. Ha nem kérdem én tőled, a Barna kislány, a Szép a rózsám nincs hibája, és a Repül a szán című klasszikus magyar nóták csendülnek fel itt a Magyar Zene Rádiójában. A zenekarokat Szalai Antal, Lendvai Csócsi József, Bangó János és ifjabb Sárközi Lajos prímás vezeti.

0: láttam. Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

0: könnyen lépre menj.
1: Szalai Antal Liszt-díjas prímás, a Dankó Rádió cigány zenei díjával is kitüntetett muzsikus, most saját zenekarával játszik itt a Dankó Rádióban. Fogadják sok szeretettel!

Egy asszonynak 9 a leánya. Ezzel a népszerű magyar nótával folytatjuk műsorunkat. Egyben szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be hozzánk. Jó ebédhez szól a nóta, itt a Dankó Rádióban, a mikrofonnál Budai Beatrix. Már is Szalai László énekel, majd Madaras Gábor, és ekkor a 2x2 sosem 3 című csárdást halljuk.

0: je sais, il n'est jamais que non aime son caro, et si qu'on t'aime encore, mamo. Mine con ogni horo, e se che vi slarmo, ui, je sais, il n'est jamais que non aime son caro, et si qu'on t'aime encore, mamo.
1: Alig, hogy köszöntöttük egymást a déli harangszó után, hamarosan itt a búcsú ideje, de még akad időnk arra, hogy például lejátsszuk önöknek Barabás Izolda előadásában a Szeretőt keresek című csárdást, vagy éppen Miklósi József hangján felcsendül a Szép a szőke, szép a barna című dal. Na de előtte még egy jól ismert andalgóval Szász Kati érkezik képzeletbeli színpadunkra. Ez a Volt-e már szívedben fájdalom című dal lesz. Elsőként Lente Lajost halljuk, és egy hallgatót, mely a halvány sárga rózsáról szól.

0: Win.
1: Kedves hallgatóink, itt a Magyar Zene Rádiójában Ennyi fért jó ebédhez szól a nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Puka Károly prímás és kiváló cigány zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Legyen ez így holnap is, a déli harangszó után pár perccel várom önöket vissza, sok szeretettel és nótás jó szívvel. Ma délután a menetrend a szokásos lesz, mint ahogy az év minden napján, 5 órától, tudod-e még az én nótám, önökkel a Dankó Rádió hallgatóival és Popovics Lászlóval, na de most, előtte 2-től 5-ig Gál Zoltán kollégám teljesíti majd az önök kéréseit, kívánságait, jön a Szívküldi Szívnek szívesen. Én jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Főbb híreink röviden. Polyák Gábor médiajogász lett a média tanácselnöke. Halálos késelés történt Esztergomban. Folytatódik a kora őszi idő. Jönnek a részletek. Megválasztották a média tanácselnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője, Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóváhagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazás szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Toroszkai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Nem tartható az olcsó munkaerőre és az összeszerelő kapacitásra épülő fejlesztési modell, a gazdasági sikert szerkezeti változásokkal és tudásalapú átszervezéssel kell biztosítani. Erről beszélt egy budapesti szakmai konferencián a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára. Porher Áron szerint jó példa az új kormányzat vagyonkezelői és fejlesztői hozzáállására a kulcsterületeket, egyebek közt az ipart, kereskedelmet és az energetikát támogató Gaz Ábrahám program, valamint a vállalkozás 10 millió forint fejlesztési forrást biztosító 5 plusz 5 konstrukció. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csaknem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség. Ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program. Befejezte a MOL a Dunai Finomító tavaly őszi tűzesetben megsérült üzemének helyreállítását. Az üzembehelyezés és tesztelés után újra teljes kapacitáson termelhet majd a 100 halombattai létesítmény. A csaknem egy évig tartó munka 18 milliárd forintba került. Ennek során egyebek mellett 27 új szivattyút telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Halálos késelés volt egy esztergomi munkásszállón. A hatóságok közölték, a gyanúsított ittasan veszekedett az egyik lakóval, akit a szobájába is követett, és megszúrta egy késsel. A sértett barátnője megpróbálta elállítani a vérzést, de a sérültön már a mentők sem tudtak segíteni. A tettes elmenekült, a rendőrség egy közeli utcában fogta el. Végül az időjárásról. A felhőátvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó
1: napot kívánok, köszöntöm Önöket kedd délután a kívánságműsorban, bízva abban, hogy együtt töltjük a következő három órát. Szeretettel köszöntjük a Móricokat névnapjukon, és azokat, akik szeptember 22-én születtek, a szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Wolf Attila. Az első dalt Tugyi Lászlóné kérte a mai adásban, Kozma Irént, Sőn Ignác zenekara kíséri, Szólj, szólj, csalogány.

most leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egészen úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz.

0: Erdei Lászlóné Balatonfenyvesről kérte a következő kedves nótát. Sánta Zsolt énekel, Julcsa, ha kimegy a piacra.
1: Julcsa,

0: sose leszek a magáé.
1: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
2: Dr. Ács Istvánné vagyok, Vácról beszélek. Nászasszonyomat Csáki Ernőnét szeretném köszönteni Győrben, 80. születésnapja alkalmából. A dal, amit kérnék, nem születtél te sem, mint én, Márvány palotába. Minden jót kívánok, sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
1: Köszönöm a hívását, és örömmel adjuk át az üzenetet. Nógrádi Tóth Istvánt Puka Károly zenekara kíséri.

Csibi Károlynak Gödöllőre testvére kérte a következő dalt, Egri Józsefet Baranyai István zenekara kíséri, Fogj egy sétapálcát!

NASA-iknak, Bezsenyi Józsefnek és feleségének 50. Lerner Józsefnek és feleségének 60. házassági évfordulójuk alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván a Szadai család Ráckevéről. Sallai Misi énekel, piros rózsák beszélgetnek.

Bino shrul jak veszélybe ketene, bólingot napúgy felelte egy pár.

Hízó Gábornak kezd helyre sógornője küldi szeretettel a következő nótát. Martis Demetert Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Móri féle ezer jó.

Csongrádiné Marika kérte a következő dalt Kőszegről, Karácsonyi Rint Boros Lajos zenekara kíséri, Csajjel édes.

Bátmonostoron Ormai Andrásné szeretné meghallgatni a következő dalt. Radnai Györgyöt és a Magyar Rádió énekkarát halljuk. Moszkva parti esték.

Sebesről Kovács Zsoltnak felesége kérte egyik kedvenc nótáját, Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri, Húzza cigány a fülembe.

0: magad másik szerető.
1: Várpalotán szeretettel köszönti unokáját, Kalmár Dávidot, 16. születésnapja alkalmából nagypapája, Fényes Györgyöt, Sárközi Lajos zenekara kíséri, születésed napján.

Terdik Alajosnak Moson-Magyaróvárra öccse küldi a következő nótát nagyon sok szeretettel. Takács Bélát, Jónás Mátyás zenekara kíséri. A faluban nincs több kislány, csak kettő.

0: çakarra, çakarra. Bana menlik ragazza ne apadera, akış padera.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Dankó Rádió dolgozóit. Debrecenből vagyok, Németné Margó. Szeretnék kérni önöktől azt a számot, amely úgy szól, hogy én mindenkiben csalódtam. Nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.
3: Én köszönöm a hívását. Jászárok szálláson Agócsné Ilonka szeretné hallani ugyanezt. Zárai Márta énekel. Én mindenkiben csalódtam.

Szívküldés Szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. 3 perc múlva 3:43 lesz. Koroknai né Eta kérte a következő dalt Ebesről. Őrmös Ilonát Szalai Antal zenekara kíséri. Kertes ház, benne nyíló rózsa.

Tatára Kutini Incikének férje küldi a következő nótát, hogy meglepje vele. Pécsi Kis Ágnest Magyar Imre zenekara kíséri. Icipici kis galambom.

Hajdú Károlyné Balmazói városból kedvenc előadójától, Karcagi Nagy Zoltántól kért egy nótát, kísér Ankó József zenekara, Mármin nálunk babám.

Még egy klassz dal a hírekig, Dobos György Vácról kérte. Kis Enikő és Nádor Dávid az előadók. Köszönöm, hogy imádott.

Már mondom is, hogy milyen remek dalokkal vár benneket a következő órában. Szerelemvonat, most tanulok nálad nélkül élni, és a fehér akácok. A hírekig Farkas Jenő játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink egy-egy mondatban. Polyák Gábor médiajogász lett a média tanácselnöke. Új fejlesztéssel bővült a DÁB, folytatódik a kora őszi idő. Jönnek a részletek. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor médiajogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban, annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Reagáltak a média tanács elnökének és tagjainak megválasztására az ellenzéki pártok is. A KDNP szerint elfogadhatatlan, ami a szavazáson történt. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, arra a rendszerváltás óta nem volt példa, hogy a bizottság által már jóvá hagyott tagokat a szavazáson elutasították. Szerinte ezért a szavazás szervező kormányfő a felelős. A Mi Hazánk botrányosnak nevezte a történteket. Torockai László elnök úgy fogalmazott, morális szempontból is aljas húzás volt, hogy családtagjaik jelenlétében szavazták le a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, mondta Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy a Tisza frakció nem támogatja a Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészi tisztségre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, szokatlannak tűnhet, hogy az államfő nem a kormányzati hatalom bábja. A kormányfő arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre. A KDNP 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt ma benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagjában figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezni a digitális eszközök forgalmazóit. A javaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írna elő az okos eszközök használatához, ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. Ha a felhasználó hozzájárulást ad, személyes adatait több szolgáltató is elérheti. Így az egyes ügyleteknél nem kell újra megadni ugyanazokat az információkat. A hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy akár több évre szóló. A fejlesztő cég közölte, a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes Európai Uniós ügyintézések során a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához. Több mint 2000 programot kínál idén a Kutatók Éjszakája. Pénteken és szombaton országszerte csak nem 200 intézmény, egyetem és kutatóintézet várja a látogatókat. Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár a rendezvény sajtótájékoztatóján hangsúlyozta. A társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni. Végül a várható időjárásról. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá válik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható, sok napsütéssel, csak északkeleten, keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban, mondom telefonszámunkat 061-759-6071. Várjuk kedves hívásaikat, hogy megteljenek a következő napok műsorai is. Kamarás Zsolt Miskolctapolcán szeretné hallani a dalt, melyet Béres Ferenc énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara, Nem cserélek a földön, nem én senkivel.

Ma ünnepli születésnapját Csifári Zsuzsika és Balogh Tibor, a Nagybánhegyesi Kamarakórus tagjai. Jó egészséget kíván és szép napot a Nagybánhegyesi Kamarakórus nevében Jani bácsi. Farkas Rozika énekel, kísér Johann János zenekara. Legyen boldog szülinapod!

Banné Rózsikának Jászberénybe testvére küldi a következő dalt. Bárány Pál Lászlót Lakatos Sándor zenekara kíséri. Csicsak rózsám, hallod?

Somlóról Péli Istvánné fiának és menyének küldi a következő dalt második évfordulójukra, Demjén Ferenc énekel Szerelem vonat.

Nagypapájának jó egészséget kíván, és sok puszit küld Dominika Ausztriából. Lente Lajost, Jeremiás Béla zenekara kíséri, ami öreg bodri kutyánk.

kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Komádiba Szepesini Julikának unokatestvére küldi a következő dalt. Csík József énekel, fagyban közepében a télnek.

0: Balmazújvárosból Gondárné Marika kérte a következő dalt. Jenei Gábort Bangó János zenekara kíséri. Hely, aki a csókot sose kóstolta.
1: Hely, aki a csókot sose kóstolta, annak bizony sohasem volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném meghallgatni, midőn Havannában hajóra szálltam én. Hálásan köszönöm, mindenkit üdvözlök a stábba.
2: Örülök a kérésének, mi is szeretettel üdvözöljük Önt. Kalmár Pál énekel.

0: fogyan szerelem az emberből. Hajtom odul a vize, visszajön a fekete tengerből. Észretél éget érel, fogyan szerelem az emberből. Hajtom odul a vize, visszajön a fekete tengerből.
1: Nótás kedvű volt az apám című rovatunkban, népszerű művészeket kérdezünk kedvelt nótájukról. Most az Operett Színház csillagát halljuk.
2: Oswald Marika vagyok, színművésznő, és a kedvenc nótám az Egy csillag sem ragyog fenn az égen című Dankó nóta. Valószínűleg azért, mert amikor anyukámtól ezt hallottam, akkor annyira szívembe markolt, hogy ez egy örök életre megragadt bennem.
1: Hallgassuk meg művészne ajánlásával Éliás Tibort, Lendvai Csócsi Jenő és a 100 tagú Budapest Cigányzenekar kíséri.

0: kívánságműsorunkat hallják. Pap Mihályra 90. születésnapja és névnapja, illetve halálának 13. évfordulója alkalmából soha el nem múló szeretettel emlékezik felesége és családja. Darcsi Elekre, aki a Csepeli temetőben nyugszik 6 éve, fájó szívvel emlékezik gyermekeik, unokáik, dédunokáik nevében felesége. Pannon Halmán férjére 81. születésnapja alkalmából szeretettel emlékezik felesége Marika, fiai Zsolt és Tóni, unokái Kevin és Martin, menyei Erzsike és Erika. Kovács Erzsi énekel, most tanulok nálad nélkül élni.
1: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs

0: da iszonyú rossz tanítvány vagyunk.
1: A következő nótát Irénke néni Csongrádon szeretné meghallgatni, Hollai Bertalant, Suki András zenekara kíséri, Vándormadár, ha elindulsz.

Színási Györgynék érte ma délután a következő dalt. Vihar nagy bajomból Jákó Verát Lakatos Fince zenekara kíséri. Hosszú lábú gólyamadár.

Hóvárné Viola Pilis Vörösvárról kérte a következő dalt. Géczi Dorottya és Avar István énekel, kísér a Rendezvous zenekar. Halló szívem!

0: Halló, szívem.
1: Igen, szívem.
0: Hogy aludtál, szívem?
1: Jól aludtam, szívem.
0: Halló, szívem.
1: Tessék, szívem.
0: Éjjel álmodtam ám.
1: Én is álmodtam ám.
0: Kiről, szívem?
1: Rólad, szívem.
0: Én meg rólad bizony.
1: Ezt csak mondod, tudom.
0: Hidd el nekem.
1: De nem hiszem.
0: Esküszöm, kedvesem. Tudod te jól?
1: Mit tudjak jól?
0: Tegnap más volt ez még.
1: Szeretsz, látja az ég.
0: Csak szerettelek.
1: Mi van veled?
0: Ma imádlak, szívem. Adj most, szívem.
1: Mit édesem?
0: Egy csókocskát.
1: Hallgatok rád.
0: De ehhez kell.
1: Ehhez mi kell?
0: Az, hogy itt légy velem. Figyelj, szívem!
1: Hallom, szívem!
0: Lám az autó lenne.
1: Jaj, te is itt vagy már!
0: Viszlek!

0: Józan Istvánnak testvére kérte egyik kedvenc nótáját, Csala Judit és Dömsödi Farkas Bálint adja elő, kísér Sárközi Béla zenekara, csak-csak-csak az esik nékem keservesen.
1: Csak-csak-csak az esik nékem keserben.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Gáspárné vagyok. Bernice Baratiból. Szeretnék magamnak kérni egy nótát. Nem tudom, hogy mi írva engem az Isten, akkor nem érdemlem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Szabó Lajos énekel, kísér Jeremiás Béla zenekara.

Puskás négy öngyi kérte a következő nótát, melyet még édesapjától hallott sokszor, Győri Szabó Józsefet, Kozák Gábor József zenekara kíséri, azt hallottam kis angyalom vasárnap.

0: elveszlek, majd meg végül az anyád.
1: Rákosiné Emília kért egy nótát Kovács Apollónia előadásában a Szabolcsi kertek alatt.

Agyőre Istvánnak küldi a dalt Kisné Mária, Pálfi Pétert a Randevú zenekar kíséri, szeretnélek újra megtalálni.

0: kívánság műsorunkat hallják. Kormosné Éva Dunakesziről kérte a dalt, Barabás Sándor énekli, kísér Lakatos Miklós zenekara, Huncut az a toronyóra.
1: Huncut az a toronyóra, nem mozog a mutató.

0: leszek, szerelmedes csókra teszek indítvány. Ha nem üti, nem üti, majd a szívem kisüti, s 10 órakor felkeresem azt a kicsi lány. És amikor nála leszek, szerelmedes csókra teszek indítvány. Szerelmes a torony óra, egybeforrt a mutatója éjfélkor. Olyan csuda szépet gondol, hogy a lány is megbolondul ilyenkor. Ha a babám koromba, felmegyek a toronyba, azt 4 icebort elkocintok csak úgy magammal. Ha a cigány nem jön oda, a fülembe kongatok a haranga. De ha a babám koromba, felmegyek a toronyba, azt 4 icebort elkocintok csak úgy magammal. S ha a cigány nem jön oda, a fülembe kongatok a haranga.
1: A következő dalt Katalin kérte Perbánról, Kállai Borit a Stúdió 11 kíséri, Fehér akácok.

Hadd marasztaljam önöket a következő órára is, hiszen elhangzik majd a Messze van a nyíregyházi kaszárnya, várjatok még őszi rózsák és a sprinttől a postakocsi is. Most a hírekig hallgassuk a Téka együttest.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az operenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
5: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
6: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
7: Na, fiam János, te vagy mától fog vennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Az energiaszektor fejlesztésére készül a kormány. Marad a napos kora őszi idő. Jönnek a részletek. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Így válaszolt a Sándor Palota arra a kérdésre, hogy Bak András jelöl-e új szemét a legfőbb ügyészi tisztségre. Közölték, az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról az országgyűlésnek kell döntenie. Az államfő tegnap jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt, a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét javasolja legfőbb ügyésznek. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a Tisza frakció nem támogatja az államfő jelöltjét. Egyben arra kérte a köztársasági elnököt, hogy állítson új jelöltet. Megválasztották a média tanács elnökét és 4 tagját. Az országgyűlés a testület vezetője Polyák Gábor mellett a Tisza frakció és a Mi Hazánk jelöltjeit szavazta meg. A Fidesz és a KDNP jelöltjei ugyanakkor nem kapták meg a szükséges támogatást. Polyák Gábor média jogász, kutató, egyetemi oktató a bizottsági meghallgatásán azt mondta, célja a sajtószabadság helyreállítása, a különböző vélemények megjelenítése a nyilvánosságban, annak érdekében, hogy a választópolgárok szabadon mérlegelhessék az elhangzottakat. Változatlanul 5,5%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Legutóbb augusztusban csökkentette a testület az irányadó mutatót, akkor 25 bázisponttal. Hatékonyabb és olcsóbb energiatermelésre kell átállnia az országnak, jelentette ki az energetikai államtitkár egy balatonfüredi konferencián. Tóth András hangsúlyozta, Magyarország az energia csak nem 80%-át importálja, ezt az arányt csökkenteni kell. Az államtitkár szerint ciklusokon átívelő fejlesztésekre van szükség. Ezek közül kiemelte, hogy 8 gigawattos szélparkot építenek ki, és még idén elkezdődik az ágazatot érintő stratégiai program. Orosz olajfinomítókra mértek csapást éjjel az ukrán erők Baskírföldön és Szamarában. A két létesítmény feldolgozó kapacitása összesen csak nem 15 millió tonna kőolaj évente. Közben az orosz erők rakétacsapással súlyosan megrongálták a közép-ukrajnai Poltava megyében található olaj- és gázipari létesítményt. Emellett Ukrajna több megyéjét és a fővárost érte orosz légicsapás. Nyipró városában 4 meghaltak és 6 megsebesültek. Hadrianus császár korából származó, nagy mennyiségű éremkincset talált egy férfi Németországban. A családapa fémdetektorral kutatott Veszelin közelében, amikor az eszköz jelzett. 15 érmét ásott ki, majd értesítette a régészeket, akik további több mint 930 ezüst dénárt tártak fel. A lelet súlya meghaladja a 3 kilogrammot. Ez világviszonylatban az 5. legnagyobb olyan pénzgyűjtemény, amelyet a Krisztus utáni 2. században rejtettek el. A kincset a Bonni Múzeumban állították ki. Végül a várható időjárásról. A felhő átvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Nyugaton megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Ismét köszöntöm Önöket itt a kívánságműsorban. Margó kérésére szól a következő dal, Szolnokról hívott minket. Korondi György és Kishegyi Árpád énekel. Kislány, vigyázz!

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném kérni Solté Frezsőtől a Szerenád című számot. Köszönöm szépen, Erika voltam.
2: Örömmel játszok. Solté Frezsőt László Attila együttese kíséri. Szerenád.

Kisné Gyöngyi Egerből kérte a következő dalt, Miklóska tehát járók a Sándor zenekara kíséri, kertünk végén napraforgó virágzik.

szomszédjának, Takács Bélának küldi kedves nótáját Erzsike. Talabér Erzsébet énekel, a toronyban jaj, de sok a garádics.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 5 perccel múlt 4:05. Zoltai Béláné kérte a következő dalt Békés Csabáról, Kemenes Sarolta énekel, Ereszalad fészkel a fecske.

következő nótát Magdi néni 85. születésnapi alkalmából szeretné meghallgatni. Isten éltesse! Tekeres Sándort, Vörös Kálmán zenekara kíséri. Várjatok még, őszi rózsák!

Nyíregyházról Kötelesné Rózsika kérte a következő nótát saját magának és férjének. Miklóssy Józsefet Oláh Kálmán zenekara kíséri, Sodár magas a nyárfa teteje.

0: topu şoma fengi pedeten embesel karışma. Şkar bu topu şoma fengi pedeten embesel karışma.
1: Vizinél Terike szeretné meghallgatni Derecskén a következő nótát, Kovács Marikát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, három kislányul a padon.

Következő dal Cakóné Erzsé Váralján az Idősek Otthonában szeretné meghallgatni, és édesanyjára is szeretettel emlékezik. Kós Jánost halljuk, Nyírfák.

Kisvárdáról Magyar Ósi Kálmánné édesapja legkedvesebb nótáját kérte, Huszár Józsefet Jónás Mátyás zenekara kíséri, jaj, de magas ez a vendégfogadó.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig, mint a hét bármely napján. Kecskemétről Pásztor István kérte a nótát, melyet Mozsár Imre énekel ezúttal. Szomszédunknak van egy hamis kutyája.

szédulnak van egy hamis kutyája. Az idegen a ház körül nem álljon, én nekem is megszabtam annak a drágot, amelyikbe átmásztam a palánkon. Én nekem is megszabtam annak a drágot, amelyikbe átmásztam a palánkon. Bánt engem már a szomszéd kutyája, mert feleségem lett a szomszéd lejánya, de azóta is siratom a nadrágon, amelyikbe átmásztam a palánkon. De azóta is siratom a nadrágon, de amelyikbe átmásztam a palánkon.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Hova Istvánné vagyok, Lénárdarótról. Tehát szeretnék kérni a férjem születésnapjára, aki már nem él, azt, hogy Istenem segíts nekem. Szeretném még a fiamra is emlékezni, aki Daróczi temetőbe nyugszik 26 éve. Köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Drága kisfogók Ragizikére 76. születésnapja és halálának 21. évfordulója alkalmából fájó szívvel, soha nem feledve emlékeznek testvérei Katalin, Anna, Teréz és Ilona. Balázs Pali énekel, Istenem segíts nekem!

Szexhárdról régen hallott kedves nótáját kérte Prügyiné Éva. Palcsó Sándort Magyar Imre zenekara kíséri, három kakas.

0: fején, azt a begyár mindenét, tőlem viszem haza az új menyecskét.
1: Mikepérsről Ulicáné Katinak szomszédasszonya kérte a következő dalt. Melis Györgyöt Lakatos Sándor zenekara kíséri. Hallod, rózsám, Katika?

0: far me go fatico. Hocit aroma, telepatico, az lesz a doktor meg a patico.
1: Szanda szülőstől Kati és családja Dankó családtagjainak küldi a dalt. Sok szeretettel Cserháti Zsuzsát és Korda Györgyöt halljuk. Maradj még!

Ez a Dankó Rádió kívánságműsora, ma is 5 óráig. Bonyhádon Fartacuk Nézsuzsa várja a következő dalt, Begányi Ferencet Rigó Sándor zenekara kíséri, Kedves nékem a babám.

Rózsi Jánosné szeretné hallani a következő nótát Szajolban. Pintér Györgyét és Solti Károlyt halljuk, kísér Boros Lajos zenekara, Sárga Rigó, Sárga Csikó.

arrivo. Let's attack, let's attack, oh.

Ilyen jó kedven folytatódjék az estéjük, mint ez az iménti dal, mert hogy a kívánság műsor véget ért, de mindjárt jelentkezik Popovics László, és nagyszerű beszélgetést hallhatnak ezúttal Györgyivel, akinek 4 unokája van, és mindig szeretettel gondol vissza arra, amikor még kisgyerekek voltak. A kívánság műsort ma is Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További kellemes estét, találkozzunk holnap is 2-kor, Robi Lakatos és együttese játszik. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Fenntartja a legfőbb ügyészségről elmondott véleményét az államfő. Iparművészeti kiállítás nyílik a Pesti Vigadóban. Marad a napos, kora őszi idő. Jönnek a részletek. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet. Magyar Péter miniszterelnök, valamint két ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Sezták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volán busz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszterelnök ellen pedig hűtlenkezelés bűncselekménye miatt emelnének vádat az NKA ügyben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltétlenül szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapásért az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. Orosz olajfinomítókra mértek csapást éjjel az ukrán erők Baskírföldön és Szamarában. A két létesítmény feldolgozó kapacitása összesen csak nem 15 millió tonna kőolaj évente. Közben az orosz erők rakétacsapással súlyosan megrongálták a közép-ukrajnai Poltava megyében található olaj- és gázipari létesítményt. Emellett Ukrajna több megyéjét és a fővárost érte orosz légicsapás. Nyipró városában 4-en meghaltak és 6-an megsebesültek. 6 embert vittek kórházba klórgázmérgezés tünetével egy fővárosi 9. kerületi vegyi üzemből. Az illatos úti gyártelep egyik üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült és gáz szivárgott belőle. A létesítményt 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek. Néhány versenyszámra még lehet nevezni a Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Az október 10-i és 11-i program többféle távot kínál a futni vágyóknak. A 14 kilométeres futam és a félmaraton már hetekkel ezelőtt betelt. A maratoni távra azonban még nyitva áll a jelentkezés. A nevezők választhatnak az egyéni futás, illetve a 2 vagy 4 fős váltó közül. A kortárs hazai dizájn és iparművészet jellemzőit és folyamatait mutatja be a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület legújabb csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A mától látogatható tárlaton több mint 100 alkotó munkáján keresztül lehet megismerni a terméktervezés és a művészeti törekvések közötti kapcsolatot, valamint a szakma hagyományait, kihívásait. Végül a várható időjárásról. A felhőátvonulások mellett estig elszórtan előfordulhat jégdarával kísért zápor, eső, néhol zivatar. Holnap alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, elszórtan záporokkal. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor minden adásában egy hallgatónkat és az általa választott dalokat ismerhetik meg. Ön is jelentkezhet a 061-759-60-71-es telefonszámon, vagy a dankoradio@mtva.hu e-mail címen. Hagyja meg üzenetrögzítőnkön, vagy írja meg e-mailben a nevét és a telefonszámát, valamint azt, hogy a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Nekem nagyon tetszik a magyar nótákba, hogy minden évszakot megénekelnek, a természet ihleti ezeket a magyar nótákat általában, és mennyi minden kifejezhető a nótával.
0: Egy 64 esztendős hölgyhöz látogatunk, Kisunyom településre. Úgy hívják, hogy Györgyi. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

látok egy lelket, sem a közelben. Lámpa helyett üveg van a kezemben. Kukoricatök, az

0: de țăgăc. Arată-l, tifanul vechi, cearta bun. Îl fac țigani muzical, așa ca bun. Zic pe iarul, fac contraș, pe gonță, că bun. Cucurița tăc, oza de țăgăc. Arată-l, tifanul vechi, cearta bun.
1: Dancu Radio. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.
2: Jó napot kívánok!
3: Jó napot, Györgyi! Popovics László, Dankó Rádió.
2: Jó napot kívánok!
3: Hogy tetszik lenni mostanság?
2: Köszönöm szépen, hál' Isten, jól.
3: Jól nyugodtan,
2: érzem magam.
3: Nyugodtan mondta, nyugodt természet egyébként, Györgyi?
2: Hát általában igen, de inkább ilyen robbanékony vagyok hirtelen, hogyha már nagyon feszül a húr.
3: Akkor sokáig bírja.
2: Sokáig tudom bírni, igen, de akkor aztán minden jön a végén, sajnos. Uh-huh. Vagy hát elég robbanékony vagyok.
3: Akkor válogatás nélkül jön minden, amikor már túlhúzták. De akkor úgy érzi, hogy teljesen jogos.
2: Hát igen, én általában akkor szoktam, amikor már nagyon jogosnak érzem.
3: Uh-huh. Ez idegenekkel is, meg családtagokkal is ugyanígy van egyébként, vagy?
2: Igen, igen, ez így van mindenhol. A családban is nagyon, nagyon tudok tolerálni sok mindent. Aztán van, amikor egy kicsit már túlcsordul a pohár.
3: És ilyenkor megijednek öntől egyébként, Györgyi?
2: Hát igen, van, amikor így inkább hát megrémülnek, hogy ilyen is tud lenni anyu, vagy a mama, vagy akárki.
3: Igen.
2: Tehát kinek milyen viszonyban vagyunk, ugye?
3: Igen. Akkor vannak már unokái, vagy unokája?
2: Igen, négy unokája.
3: Négy unokája van.
2: Négy unoka, igen. Hmm. Úgyhogy egész közelben. És vannak itt két szomszéddal arrébb, ketten, és akkor ketten meg a közeli Ják községbe.
3: Uh-huh. Jaj, de szép helyen lakik.
2: Igen.
3: Nagyon szép része az országnak, az a környék is egyébként.
2: Ez a Dunántúli.
3: Igen. Igen, abszolút. És milyenek az unokák, jók?
2: Igen, hát azért van megfelelő csibészség, amennyi kell, úgy gondolom, de általában jók meg. Hát sajnos nőnek, egyrészt sajnos, mert azt a pici kort azt már nem lehet visszahozni, és azt sajnálom. A magam gyerekeinél is így voltam, meg az unokáknál is, de így meg már okosabbak, értelmesebbek, úgyhogy azt jelenti, hogy 10 éves lesz most a legidősebb unoka, és novemberben 6 éves a legkisebb. És közte még van 2-8 éves.
3: Uh-huh. Akkor ön osztja azt a mondást, hogy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond?
2: Valószínűleg ez így van, igen. Ez beigazolódik általában.
3: Igen, egyébként én is úgy voltam vele, hogy nem hiszem, hogy ez így van, de kezdöm belátni, hogy lehet, hogy ebben van valami igazság. De nem lehet azért igen. Minden gyereknél ezt általánosítani, mert nem minden gyermekre igaz ez. Ön is látja, hogy a négy unokája teljesen más személyiség, vagy...
2: Igen, ez így van, és én ezt leginkább már akkor tapasztaltam meg, amikor a magam gyerekei nőttek, mert hogy én egyke voltam, én egyedüli gyerek voltam, és testvérrel összehasonlítási alapom nem volt. Sok unokatestvér vett körül egyébként, úgyhogy én egyke voltam, 17-en igen. Voltunk unokatestvérek, de a saját gyerekeimnél tapasztaltam azt, amikor már felnőttek, és teljesen kialakult a személyiségük, hogy úristen, egy közegben nőttek föl, egyformán próbáltuk őket nevelni, és mind a három más, valamilyen szinten más.
3: Igen. De hát ez igaz lesz.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Györgyivel beszélgetünk. Kisasszony napjára elmennek a fecskék. Ezt a felvételt hallgatjuk hamarosan. Miért is, Györgyi, mire emlékezteti ez a dal?
1: Ez a dal engem nem egy kifejezett emlékhez kapcsolódó az ősz, hanem magához az őszhöz, ehhez a szép évszakhoz, és nekem nagyon tetszik a magyar nótákban, hogy minden évszakot megénekelnek, a természet ihleti ezeket a magyar nótákat általában, és mennyi minden kifejezhető a nótával, minden életérzést is meg tudtak ezzel énekelni. Mert ugye ez egy életérzést is kifejez, illetve általában a szerelmet, a születést, az elmúlást éneklik meg ezekbe a dalokba, és ez a dal is nekem azért tetszik. Valamint beszélgettünk itt az ismerősökkel úgy két héttel ezelőtt, hogy sorakoznak, gyülekeznek a fecskék indulásra készen, és akkor én mondtam, hogy igen, mert kisasszony napjára elmennek a fecskék.
0: Igen.
1: Ezt még a nótába is megénekelték. Szóval hát ezért választottam én most ezt a szép nótát.
0: Nagyon igaz, és alá is támasztotta mindjárt, be is bizonyította, hogy ez így van, hogy a magyar nóták a mindennapokat dolgozzák fel, a mindennapokról szólnak legfőképpen. Egyébként az ősz a kedvenc évszaka?
1: Igen, mondhatni? Már igen, több év óta kialakult bennem az ősznek a szeretete, nem csak azért, mert most már a korom is arra fele hajlik, hanem úgy egyébként valahogy ezt szeretem a legjobban. A nyár, főleg az idei ugye túlságosan meleg, és valahogy úgy érzem, hogy itt van egy kis lecsendesedés ősszel, és rengeteg szépség van a természetben.
0: Igen. Hát maga az ősz is egyébként átalakul, ugye az időjárás tekintetében, de valahogy ez, hát nem tudom, hogy mondhatok-e ilyet, hogy ez így előnyére alakul át, mert jobb lenne, hogyha normális ősz lenne, mint amilyen évtizedekkel ezelőtt volt, de ugye elhúzódik ez a kissé meleg, de nem forró időjárás, és fantasztikus programokat lehet szervezni ősszel ennek kapcsán, jó kint lenni a természetben, és ez ugye gyakorlatilag majd, hogy nem október közepéig, október végéig is el tud húzódni. Bizony, erre emlékszik, hogy régen, évtizedekkel ezelőtt, hát október közepén már volt, hogy nagy kabátba mentünk.
1: Bizony, bizony, sokkal csapadékosabb volt, hűvösebb, ködös, és mogorvább volt ezek a mostani őszi idők.
0: Igen, szedben. És hogyha belegondol, mostanság ugye az elmúlt években halottak napján gyakorlatilag meleg van, napsütés, ami elképzelhetetlen volt évtizedekkel ezelőtt, akkor már a hó is esett. Volt olyan halottak napja,
1: hát
0: amikor hóba mentünk ki a temetőbe.
1: Kellett menni a temetőbe, igen.
0: No, ezt is jól kibeszéltük, akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Kisasszony napjára elmennek a fecskék, a kedvenc évszakát idézi meg ez a dal Györgyinek itt a Dankó Rádióban.

0: leborát.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Györgyivel beszélgetünk, Kisfalu a Dunántúlon. Ez az ön szülőfaluja, vagy éppen ahol most él?
2: Igen, ez egy valóban egy kis falu a Dunántúlon, Szombathely környékén lakunk. Ezt a dalt viszont konkrétan egy esemény, egy sajnálatos esemény kapcsán idéztem fel az őseim közül az utolsó élő nagybátyám tavaly eltávozott közülünk, pont egy évvel ezelőtt szeptemberben, és ő nagyon kötődött ehhez a kis faluhoz, aminek a neve ugye Kis Unyon, és ő ugyan a 60-as években elköltözött Szombathelyre, de ő nagyon-nagyon szeretett visszajönni a faluba, és főként segített, még visszasegített sok mindenbe az itt élő rokonoknak, testvéreknek, házépítésbe, mezőgazdasági munkába, mindenbe, és nagyon-nagyon sok szeretettel tudok őre emlékezni, és ezért választottam ezt a kis dalt. Egyébként nagyon-nagyon nótás ember volt, nóta kedvelő, úgyhogy úgy érzem, hogy megérdemli, hogy megemlékezzek róla.
1: Egyébként
2: főleg most itt az egyéves évforduló kapcsán.
1: Egyébként a település Kisunyom a szülőfaluja volt?
2: Igen, ő neki a szülőfaluja volt, igen.
1: Akkor többek közt ezért is ragaszkodott ennyire hozzá érzelmileg,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, igen, valóban, igen. Hát ugye én édesanyja, a nagyanyám, ő a 90-es évek elején halt meg, addig rendszeresen jött, meg természetes volt, hogy jött, de később is még apámhoz, a testvéréhöz, másik testvéréhöz, aztán mikor ők elmentek, akkor hozzánk is. Úgyhogy tényleg nagyon jó kapcsolatot ápoltunk vele.
1: Akkor hallgassuk meg a dalt így a történet végén. Kisfalu a Dunántúlon. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. Györgyi kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Györgyivel beszélgetünk, Csákányi László felvételét fogjuk hamarosan meghallgatni. Jön az Öreg fiú dala. No, kire emlékezünk ezzel a felvétellel, vagy kit idézünk meg, vagy esetleg valami teljesen más?
1: Hát ezt a dalt most a férjemnek szállnom.
0: Értem. Akkor aki, teljesen más témakörben.
1: Igen, aki most vonult nyugdíjba, illetve át tavaly, és ehhez kapcsolódóan, hogy egy hálámat szeretném kifejezni, hogy egyáltalán együtt megélhettük ezt az élet eseményt. Mindketten már nyugdíjasok vagyunk, és még tevékenyek, hál' Isten, és körülvesznek bennünk az unokák. Ugye ezt a műsort hallgatva általában azt szoktam hallani, hogy mindig az eltávozottakra emlékezünk jobbára, és most én ezt szeretném egy élővel tenni.
0: Abszolút értem, hogy miről beszél, és tényleg üdvözlöm, hogy ezt most megteszi. Gyakorlatilag megköszöni a férjének, hogy ezt az életet így végigcsinálták, és miközben mondta egyébként, hogy mind a ketten nyugdíjasok aktívan tudnak még élni, körülveszik az unokák önöket. Az jutott eszembe, hogyha akkor megállt volna a mondatban, hogy annyit tettem volna hozzá, hogy ez a boldogság.
1: Igen, igen. Ennél nagyobb boldogság nem kell, tényleg.
0: Uh-huh. Hát igen, keressük jobbra-balra, fent-lent, itt-ott-amott, de ez a boldogság. Ez egy elképesztő nyugalom, egy szeretettel átitatott létezés. Ez maga a boldogság, tehát nem kell tovább keresni. És az ember azt szeretné, hogy ez minél tovább tartson, hogy ez így legyen. És a boldogság egyik forrása szerintem az, hogyha a férjével mindent meg tudnak beszélni, hogyha ha probléma van, akkor is a végén biztos, hogy közös nevezőre fognak jutni. Tehát szerintem több nem kell ennél, nem?
1: Igen, igen. Tudomásul veszi az ember, hogy ez az élet rendje, megy az idő, de amíg lehetőségünk van rá, azt még úgy használjuk ki, hogy abból mindegyikünknek jó legyen. Mi magunknak is, a családunknak is.
0: Igen. És az is fontos egyébként ugye ennek kapcsán, hogy már most kifejezi az érzelmeit. Ugye nem emlékezik valakire, hogy milyen jó volt vele, hanem még tényleg éltében elmeséli, hogy miért jó vele. Egyéb iránt talán ezt már meséltem, hogy amikor 50 esztendős lettem, akkor az 50. születésnapomon mindazok, akik eljöttek, azoknak mind elmondtam, hogy miért fontosak az életemben. És megköszöntem, hogy ott vannak. És ez nem egy ilyen, hogy mondjam, érzelgős dolog, hanem tényleg annyira jó volt megosztani, és el is mondtam, hogy általában ezt akkor szokták megtenni az emberek, amikor már valakit elveszítenek. Hogy milyen jó volt vele, miért volt jó vele, miért ne tehetnék meg ezt előbb? Miért nem mondhatnánk el a szemébe, hogy figyelj, nagyon fontos az, hogy vagy, és ezért, és ezért, és ezért szeretem azt, hogy itt vagy mellettem. Nem tudom, szerintem ez fontos, és örülök, hogy Györgyinek is imígyen fontos, és hogy ezt így transzparens módon el is mondta a rádió nagy nyilvánossága előtt. Hát akkor üdvözöljük a férjét, jó, innét is, és ezt a boldogságot tartsák fenn a továbbiakban, én ezt kívánom. Hallgassuk meg a felvételt, jó?
1: Köszönöm.
0: Csákányi László, Öreg fiú dala, Györgyi kérésére. Itt a Dankó Rádióban.
2: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz. Az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgyis elszáll, sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kerges már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Györgyi kedvenceivel. Miért tartja fontosnak egyébként Györgyi, hogy már most kifejezze az érzelmeit, vagy elmondja a férjének, hogy miért oly fontos az ön számára?
1: Hát elsősorban azért, mert most még tudom elmondani. Engem elszomorít az a helyzet itt a családon belül, hogy már csak jobbára temetések alkalmával találkozunk családi körbe, sajnos már esküvők, lakodalmak, egyéb ilyen dolgok nincsenek, és én nem azt akarom, hogy a koporsót kísérjük csak, hanem még élünk addig.
0: Egyébként addig ezek a temetések ébresztették rá arra, hogy hát már jó lenne most az érzelmeinket kifejezni, vagy elmondani, hogy ki miért fontos?
1: Igen, jobbára ez, és meg az, hogy tényleg már megszűntek a mindenféle egyéb összejövetelek, ami régen itt faluhelyen működött, a bucsú mondjuk, ami már abszolút nincs, aztán tényleg a lakodalmak, mert hogyha esetleg van is, akkor szűk körül, és én nekem ezek mindig fontos dolgok voltak az élet. Szembe, aztán pont ezért megfogalmazódott bennem még egy másik dolog is, így a temetések kapcsán, temetések után, hogy két ízben már szerveztem ilyen unokatestsó találkozót, amit pont azért, hogy egymással tudjunk akkor beszélgetni.
0: Igen, ez is üdvözlendő tevékenység és szervezés. Györgyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, nagyon értékes gondolatokat mondott el a kedves hallgatóknak, úgyhogy beszélgessünk majd még, vigyázzon magára, jó egészséget kívánok, és akkor őrizzék ezt a boldogságot a férjével, amiről beszélt a műsor során.
1: Nagyon szépen köszönöm, szép estét kívánok önnek is, és a Dankó hallgatóságának.
0: Köszönjük szépen, minden jót, viszontlátásra, csókolom.
1: Viszontlátásra.
0: Györgyit hallották, hamarosan pedig jön Juhász Katalin, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József, és a Túl az Operencián, a Dankó Rádió programjában. Holnap is lesz, tudod-e még az Én Nótám? Egészen konkrétan 5 órától, ugye Popovics Lászlót hallották, találkozzunk, ha van kedvük, holnap 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Mohácsi Sokac lakodalmi dudazenével köszöntöm a kedves hallgatókat a Dalőrzők műsorában. Szabó Zoltánt a Népművészet ifjúmestere címmel kitüntetett néprajzkutató népzenetanárt hallották. Szabó Zoltán néprajzos muzeológusként a pécsi, majd a budapesti néprajzi múzeumban dolgozott. Az általa rendezett kiállítások közül a legjelentősebb a Kárpát-medencei dudákat bemutató tárlata volt, amelynek kétnyelvű katalógusát a nemzetközi dudakutatás is alapvető munkának tekinti. Zoltán két évtizeden át volt a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetője. Itt nem csak az egyedülálló gyűjtemény muzeális feladatait látta el, de a magyarországi népi iparművészek egyik kiemelkedő szakmai támogatója is volt, a szakmai zsűrik, továbbképzések résztvevőjeként, valamint szakági kiállítások rendezőjeként. Kiemelkedő szerepet játszott a Műcsarnokban rendezett Kézműremek népművészeti szalon megrendezésében is, Fülemile Ágnes főkurátor mellett. Szabó Zoltán népzenészként a pécsi Vizin zenekarban dudásként kezdte. Előbb horvát, bolgár és makedón, majd magyar dudán is megtanult játszani, annyira, hogy már több mint 20 éve tanít az Óbudai Népzenei Iskolában. A baranyai délszláv nemzetiségek hagyományainak kiváló ismerőjeként a Mohácsi csata 500. évfordulójára megjelent néprajzi kötetben ő írt a Sokác lakodalmakban szokásos, úgynevezett vilejátékról. A tréfás játék szereplője a tündérek, akiket az ördög elrabol az őket őrző gazdától. Hajnal előtt egy férfi beöltözött ördögnek. Fekete ruhát vett fel, arcát bekormozta. Faroggyanánt kemence tisztító pemetet erősített a derekára, a fejére fekete sapka, süveg vagy kendő került, két piros paprika szarvval. Egy másik férfi volt a seprűs őr. A fiatalabb asszonyok Sokác abroszt terítettek magukra, és libasorban az őr mögött vonultak a dallam első felére. A dallam második felénél az ördög mindig kiragadott a sorból egy-egy menyecskét. A végén az őrző és az ördög összeverekedett. A volt hódoltsági területeken széles körben elterjedt hasonló lakodalmi úgynevezett törökös játékokban a lányrabló szerepében mindig a törökök jelennek meg. A két alakot Berzenagy János sásdi gyűjtése kapcsolja össze. Az ördög egy férfi ígéretét veszi, hogy neki adja majd, amiről még nem is tud. Hősünk hazaérve várandós feleségétől tudja meg, hogy gyermeküket ígérte oda az ördögnek. Mikor a kislány felnő, érte jön az ördög, és elviszi. A történet énekelt balladaként folytatódik. A lány háromszor így kéri az ördögöt, hogy álljon meg. Lassabban, lassabban, bégbudai pasa! Mire a bégbudai pasának szólított ördög végül megáll, a lány meghal. Most Szabó Zoltántól Vujicsics Tihamér gyűjtéséből a Vile Duda dallamot halljuk.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Változott a jegybank inflációs előrejelzése. Havazott több európai hegységben. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Jönnek a részletek. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy a miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Magyar Péter miniszterelnök arról is beszélt, az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat. A Magyar Nemzeti Bank 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs célját a jelenlegi 3%-ról, jelentette be a jegybank elnök. Varga Mihály szerint a 2028. január 1-től érvényes célszám tükrözi az ország gazdasági fejlettségét, illetve a Maastrichti kritériumoknak való megfelelés is nagyobb valószínűséggel teljesíthető. Hozzátette, az alacsonyabb inflációs cél támogatja a vásárlóerő megőrzését és növeli a megtakarítások reálértékét. Jelentősen növelte ugyanakkor a jegybank a jövő évre szóló inflációs előrejelzését. Idén változatlanul 1,8%-os pénzromlással számolnak. 2027-re viszont 3,1%-ra nőtt az inflációs prognózis, a júniusban közölt 2,3% helyett. Megöltek egy önkormányzati képviselőt, Takta Kenézen. Az áldozat a Róma Jó Egyesület jelöltjeként vett részt a testület munkájában. A késeléssel gyanúsított helyi férfit a rendőrök rövid időn belül elfogták és őrizetbe vették. Bihari Zoltán, a térségországgyűlési képviselője az eset kapcsán úgy fogalmazott, az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky egy az energetikai infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltétlenül szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapásért az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. A tárca vezető szerint valószínűleg nem szándékos támadás történt. A szemben álló hatalmak közötti törésvonalak mélyülésére figyelmeztetett az ENSZ főtitkár. António Guterres a világszervezet plenáris hetét megnyitó beszédében egyúttal kijelentette, az emberiség jövőjét a fegyveres konfliktusokra, az egyenlőtlenségekre, az éghajlatváltozásra és a mesterséges intelligenciára adott válaszok fogják meghatározni. A tisztviselő szerint a jelen kihívásaira adott válaszokhoz közös döntéshozatalra van szükség. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett egy hidegfront miatt Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott a csillagászati nyár utolsó napján. Az időjárásról. Ide az alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten-keleten fordulhat elő kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható.
1: Túl az Óperencián. A Dankó Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Száj, száj, zefír. Énekelte Németh Marika és Kövecses Béla. Szirmai Albert és Rajna Ferenc Táncos Huszárok című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Tartsanak velünk ma is, hiszen olyan nagyszerű művészek előadásában hallhatják kedvenc dallamaikat, mint többek között Simén Falvi Ágota, Besenyei Ferenc és Darvas Iván. Ám előtte hallgassuk meg Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő a Hamburgi Menyasszony című operettjéből a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dalt a Budapesti Operettszínház szólistái előadásában. Ezután pedig Fényes Szabolcs és Békefi István Rigó Jancsi cím operettjéből következik Jancsi belépője, az előadó Korondi György. Jó szórakozást kívánunk!

Túl az Operencián, a Tankó Rádióban. A Déva várát építő kőművesek balladáját Sarkadi Imre idézte meg dráma töredékében. Közvetlenül a háború után először novella formájában írta meg kőműves Kelemen történetét, majd az 50-es években drámává formálta. A műhöz később ismét visszatért, végleges változatát azonban tragikus halála miatt már nem tudta befejezni. A történet később a zenész színpadon született újjá, ugyanis Ivánka Csaba színművész a népballada és Sarkadi dráma töredéke alapján készítette el a szövegkönyvet, amelyből Bródi János dalszövegeivel és Szörényi Levente zenéjével megszületett a Kőműves Kelemen című rockballada. Talán azért hat ma is olyan erősen, mert örök kérdést tesz fel. Meddig mehetünk el egy cél érdekében, és milyen árat szabad fizetnünk érte? Most következzék egy részlet ebből a rockballadából a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészeinek előadásában. Most épül, most épül. Ezután pedig Jerry Bock és G. Dénes György, Hegedűs a háztetőn című musicaljéből következik a Ha én gazdag lennék, az előadó Besenyei Ferenc, Dankó Rádió.

0: Donkó Rádió.
1: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide pottyantanál egy kis gazdagságot.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A következő percekben Jerry Herman Hello Dolly című musicaljéből Simén Falvi Ágota énekli a Hello Dolly című dalt. Jó rádiózást!

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Jacques Offenbach, német származású, francia zeneszerző neve, elválaszthatatlan az operett történetétől. Nem véletlenül nevezik a francia operett atyának. Az Eljegyzés lámpafényén című operettjének bemutatására 1860. november 21-én került sor Magyarországon, Szigligeti Ede a jeles drámaíró rendezésében a Nemzeti Színházban. A hazai operettjátszás történetében először magyar nyelven, ahol végül 17 előadást ért meg. A műfaj meghódította a közönséget, és ettől kezdve egyre népszerűbbé vált. És most következzen az operettből a vagyondal, Laki Péter előadásában. Túl az Operencián.

szinte bele remegek, a rutinmosan csavarom, és úgy lesz, ahogy akarom, a zsebembe jön ugyanis, az utolsó kis garas is, és akárhova mehetek, egy országot is lehetek, és keresek az olajon, mert van ám nekem olyanom, hát ide egy kis palota, egy saját sziget amoda, és azon egy kis pakoda, hol minden sejem tapad.

1941-ben a háború idején Konstantin Szimonov szovjet-orosz költő a frontról írta híres versét szerelmének, későbbi feleségének, Valentina Szeruva filmcsillagnak. A költemény Magyarországon 1974-ben Lányi Sarolta műfordításában kapott új életet, amikor Negrelli Henrik dallamot komponált hozzá. A dal előadására szinte magától értetődően Darvas Ivánt választotta a kiadó, félig orosz származása és különleges előadói egyénisége miatt. Darvas Iván érzékeny előadásában és karakteres hangján pedig a Várj reám olyan dallá vált, amely évtizedek múltán is képes megérinteni bennünket. Most hallgassuk meg ezt a dalt Darvas Iván előadásában. Túl az Operencián.

Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne Túl az Óperencián című műsorunkat. Aldobói Nagy György és Szenes Iván Charlie nénye című zenés vígjátéka évtizedek óta a közönség kedvence. A darab egyik legismertebb dala az Orchideák, igazi örökzöld slágerré vált. Most hallgassuk meg ezt a dalt két felejthetetlen kiváló művész, Tolnai Klári és Páger Antal előadásában. Dankor Rádió.

0: Semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: Lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy...

0: magához láncolt, utolsó tánc volt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: világom.
1: Ezt mondta akkor is ő.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lába.

0: Mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni, fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Sárközi István muzsikájával zárjuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Magyar Zene Rádiójában.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybankelnököt. Nem változott a jegybanki alapkamat, marad az őszies idősok napsütéssel. Jönnek a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, írja a HVG. A portál információi szerint a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Az országos rendőrfőkapitányság arról tájékoztatta a HVG-t, hogy a nyomozók 7 szemét hallgattak ki gyanúsítottként. Mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobileszközeikről. A köztársasági elnök fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, és megtette javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az elnöki hivatal arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a Tisza frakció nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét, Szatmári Zoltánt is. Arra kérik az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész. Változatlanul 5,5%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács, a kamatfolyosó két széle is a korábbi szinten maradt. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a változatlanul tartott irányadó mutató támogatja az inflációs cél elérését. Varga Mihály hangsúlyozta, a magas energiaárak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet miatt óvatos monetáris politika szükséges. Személyesen tárgyal egymással ma az amerikai és az ukrán elnök New Yorkban. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky egy az energetika infrastruktúrára vonatkozó orosz-ukrán tűzszünet lehetőségéről egyeztet. Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy interjúban utalt arra, hogy a találkozón feltétlenül szó lesz arról is, hogy nemrég ukrán légicsapás érte az Egyesült Államokhoz köthető tengeri hajókat és olajszállítmányokat. A tárcavezető szerint valószínűleg nem szándékos támadás történt. Az EU tagállamok megegyeztek az Oroszország elleni szankciók hosszabbításáról. A döntést az Európai Unió tanácsának hivatalosan még jóvá kell hagynia. Diplomáciai források szerint kompromisszumos megállapodást kötöttek. Két üzletember ugyanis lekerül a szankciós listáról, cserébe a büntető intézkedések másfél éves meghosszabbításáért. Romániában hatósági felügyelet alá helyezték Călin Georgescu volt államfőjelöltet. A politikust bűnszövetkezetben elkövetett nagyértékű csalással gyanúsítják, emiatt 60 napig rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen. Az ügyészség szerint Georgescu és feltételezett bűntársai több mint 1 millió euróval károsítottak meg egy üzletembert kedvezményes hitelígéretével. Az összegből a legutóbbi elnökválasztáson függetlenként induló Georgescu választási kampányát finanszírozhatták. Több helyen is leesett az első hó Közép- és Dél-Európa magasabban fekvő hegyvidéki térségeiben. A magas Tátrában 1400-1600 méteren már csak nem 20 cm vastag a hóréteg. Emellett Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazott. Híreink végén a várható időjárásról. Idehaza alapvetően gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, csak északkeleten keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
3: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük egy órás zenei összeállításunkat, a Húscsak Prímást, itt a Magyar Zene Rádiójában. Egressy Béni megzenésített Petőfi Sándor versével kezdjük mai adásunkat, melynek címe Ereszkedik le a felhő. A 2021-es felvétel Simon Boglárkával és Ifjabb Berki Béla zenekarával készült. Aztán gramofon felvételről Sebő Miklós hangjában gyönyörködhetünk, valamint Magyari Imre együttesének játékában. Nyisd ki babám az ajtót, lányok lányok a faluban, és édesanyám a kendőm. Kellemes rádiózást kívánok, ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
1: Kati! Kati, gyere ki! Gyere már, no, Kati!

1500 forint. Édesványom, addod a én kigyattam oda, 1500 forint.

elfelejtünk minden csókot, azt is, aki adta. Újvári Marikától szól hamarosan Horváth Zoltán és Zé Horváth Gyula hallgatója. Nyári László és együttese muzsikál azon a felvételen, amely 2021. augusztus 5-én készült Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Majd ismét egy Jó ebédhez szól a Nóta című műsorban készült felvétel szól, ez 2021. októberi Szóka Júliával és Budai Sándor zenekarával rögzítettük Darázs Miska dalát, Érik a hajlik a búzakalász. Szélkakas jár fenn a házom, Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándorné csárdását majd Kis Károly énekli el.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből hármat játszunk önöknek a folytatásban. Egy kiskőrösit, egy budapestit és egy dunaföldvárit. Dunaföldváron 2016. március 21-én vendégeskedtünk. Velünk tartott Szalai Antal prímás, aki 2025-ben cigányzenei díjat vehetett át, ő természetesen együttesével együtt lesz hallható, valamint Bokor János művész úr, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió életműdíját. A művészek közös produkciójában Dóczi József csárdását hallgathatjuk nem sokára, Megáradt a patak címmel. Kondor Ernő andalgóját Kecske béka felmászott a fűzfára, Mészáros János elek énekli, és majd

vásárhelyi híres promenádon tarthattunk az iméntiekben Szeredi Krisztinával és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Tarcsai Vilmos csárdása előtt is hallhattunk csárdást Dóka Zsuzsától, valamint a Gypsy Virtuózótól. A folytatásban pedig egy operettslágert játszunk önöknek Huszka Jenő és Martos Ferenc Gülbabájából, Mújkó nótáját énekli Kós János. 1997-ben készült a felvétel Ifjabb Sánta Ferenc zenekarának közreműködésével. Aztán Nyírbátorban van egy asszony, Gá Gabriella fakad darra Berki László együttesével. Hamarosan itt a Dankó Rádióban.

0: oggi lo c'è niente un po' più mi voglio assinare. E di svolta lo vaio, ma non gioco da saiaro, poi oggi lo c'è niente un po' più mi voglio assinare.
1: Száraz ágon bús gerlice turbékol, rózsabokor a domboldalon, hallod rózsám Katika, és nem hiszed el, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Kovács Magda és Zé Horváth Gyula frissét majd Talabér Erzsébet énekli. Előtte Dankó Pista csárdásával Melis György érkezik. Balázs Árpád megzenésített Petőfi Sándor versét pedig Szilágyi Sándor énekli, akivel a Jó ebédhez szól a Nóta című műsorban készítettünk felvételt 2024. október 3-án Lakatos Miklós zenekarának közreműködésével. De a sort egy hallgatóval indítjuk, már is érkezik Járóka Sándor zenekara és Zalató Erzsébet, méghozzá Simon Fikálmán és Lévai József dalával.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

csavarom, segítek én a bajom.

Levelem jött a falumból. Kalmár Tibor hallgatójával folytatódik a Hús csak prémás itt a Dankó Rádióban, valamint Busai Antallal, akit majd Szigeti Felcsi követ Cserkuti Sándor egyik andalgójával, melynek címe Muzsikálj csak. Hát muzsikálni ezen a felvételen Duka Péter együttese fog.

0: szebb vagy köztük világon. A hajaj, a nót, a terem, a terüzsem, a párom. Szépek vagytok, de a legszebb te vagy köztük világon.
1: Kedves hallgatóink, az iménti percekben Nyári László és Csizmadia Imre bakolyvári csárdását hallhattuk Palóc Lászlótól. A folytatásban pedig Balázs Tamás együttesét, amint eljátszák ifjabb Magyar Imre szerzeményét, a Szólj, szólj csalogányt. De előtte én még elköszönök önöknek, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsök Prímás. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is megtiszteltek figyelmükkel. Viszont hallásra, marmány

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Estét kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy György volt jegybank elnököt. Pénteken kezdődik a Muzsikál az Erdő program sorozat. Marad az őszies idő sok napsütéssel. Jönnek a részletek. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt az Erste ügyben. A nyomozók a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke mellett 6 szemét hallgattak ki. Mindegyikük ellen hivatali visszaélés miatt folyik eljárás, erősítette meg a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint a jegybank egyes tisztviselői 2023-ban vezetői utasításra hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak a Magyar Erste Bankra, annak érdekében, hogy a pénzintézet osztrák anyavállalatának egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről. Magyar Péter miniszterelnök, valamint 2 ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését is indítványozza a legfőbb ügyész helyettes. A kormányfővel kapcsolatban azért tettek indítványt, mert a gyanú szerint 2024-ben egy rendezvény után a Dunába dobta egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját. Szesztek Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást a Volán busz ügyben. Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter ellen pedig hűtlenkezelés bűncselekménye miatt nyomoznak az NKA ügyben. Magyar Péter rendkívüli bejelentésben reagált a mentelmi jogát érintő kérésre. A miniszterelnök a Poltféle ügyészség utolsó kísérletének nevezte azt, hogy a 10 milliárdos korrupciós ügyekben érintett Szeszák Miklóssal és Hankó Balázssal egyszerre kérték ki a mentelmi jogát. A kormányfő a korábbi telefonos ügyét politikai lejáratási kísérletnek tartja, és kijelentette, hogy ma is megakadályozná, hogy a hatalom által felbérelt provokátor fiatalokat zaklasson egy nyilvános szórakozó helyen. Szesztek Miklós KDNP-s képviselő úgy reagált, hogy semmilyen bűncselekményt nem követett el, és semmilyen bűncselekmény elkövetéséről nincs tudomása. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője pedig azt mondta, hogy Hankó Balázzsal szemben koncepciós eljárás zajlik. A korábbi fél helyett 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat az Európai Unió tanácsa. A büntető intézkedések így 2029. szeptemberéig lesznek érvényben. A testület fenntartja csak nem 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását, valamint az ellenük bevezetett beutazási tilalmat is. A tanács 3 embert és egy szervezetet ugyanakkor levett a szankciós listáról. A szemben álló hatalmak közötti törésvonalak mélyülésére figyelmeztetett az ENSZ főtitkár. António Guterres kijelentette, hogy az emberiség jövőjét a fegyveres konfliktusokra, az egyenlőtlenségekre, az éghajlatváltozásra és a mesterséges intelligenciára adott válaszok fogják meghatározni. Természetismereti élménysétával, kiállítással, koncerttel, lekvárfőzéssel és néptánc bemutatóval is várják az érdeklődőket a pénteken kezdődő Muzsikál az Erdő a Körösök Völgyében programsorozaton. A 3 napos eseményen idén a víz megtartásra és az erdők megőrzésének kihívásaira hívják fel a figyelmet. Szó lesz a fák klímaváltozásban betöltött szerepéről is. Híreink végén a várható időjárásról. Holnap alapvetően gomoly felhős időnk lesz sok napsütéssel, csak északkeleten-keleten lehet kisebb zápor. Éjszaka 6-11, napközben 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvenőknek. A műsorvezető Vasa.

Jó estét kívánok! Két szüreti nótával indult ma esti Táncházban című műsorunk két rövid eredeti felvétellel a Felvidékről. Az elsőt a Csalló közit Katona Rudolf becenevén Daska és zenekara játszotta, a másodikat a Felsőbodrog közit pedig Olá Árpád becenevén Nyaka és zenekara. Táncházban című műsorunkban csak szüreti, illetve szőlős dalok szólnak, hiszen javában zajlik, illetve már le is zajlott sok helyen a szüret. Kezdjük az Olá Árpád és zenekara által játszott Pince-Pince kezdetű dallal, melyet most Agócs Gergely énekel a Kalamajka együttes kíséretével. Utána pedig szintén a Kalamajka Ez is borivóknak való című albumáról szólnak szőlő őrző dalok a sár közből. Fábián Évával Papa Nikó és Pap Zsuzsanna énekel.

Szüreti leánydalok következnek, illetve egy szüreti mulatságba is belekóstolhatunk most következő felvételeink segítségével. Először a Vakler Anna vezette Kalala énekegyüttes lányait hallják, aztán a Cinege banda muzsikál.

Egy dal jó néhány feldolgozásban. Ez következik most Táncházban című műsorunkban. Remélem érdekes lesz az önök számára, kedves hallgatóink, hogy más-más zenekar, más-más korokban hogyan is dolgozta fel a kerek a szőlő levele kezdetű moldvai dalt. De először következzen egy gyimesi szőlős nóta. Az előadók a hegedűs Témár Viktor, becenevén Trifán, a gardonos Ambrus István és az énekes Antal Tibor. Utána pedig a Gereben együttes, a Zurgó és a Makám feldolgozása szól Táncházban című műsorunkban.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyik vizsgafelvételének részlete következik. Az összeállítás címe Recz és a szőlő levele. A muzsikusok Manninger Ágota, Mihó Attila, Szlama László, Dragony Gábor és Király Tamás.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncázban című műsorunkban a szőlőhöz, illetve a szürethez kapcsolódó dalokat hallottak. Adásunk végén a magyarországi délszlávok zenéje csendül fel, először a mohácsi születésű, világhírű operaénekesnő Kersics Anka énekel, akit a mohácsi délszláv népi zenekar kísér, vezényel Vujicsics Tihamér, majd pedig a Vujicsics együttes felvétele zárja népzenei műsorunkat, akik a bácskai szerb prímás és énekes Joka Milinko Mimika zenei örökségét idézik meg. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Megérkeztem a stúdióba, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Szeptember 22-e kedd van. 3 órán keresztül szólnak ma is a világzenék a Dankó Rádióban. Egész héten sok újdonságot hallanak. Ma este például jön egy dal Franciaországból, a Kokkáná formációjától. Aztán kalandozunk egész héten Görögországban. Sok-sok érdekességet mesélünk a görögök hétköznapjairól, és kiváló ottani világzenéket is hallunk. Ebben az órában például Mikis Theodorakistól. Kellemes estét kívánok mindenkinek! Írországban indítjuk a programot, a következő állomás Marokkó, majd az Egyesült Államok, utána pedig hazatérünk az Etnoromhoz. Elsőként akkor irány Írország, egy tavalyi muzsika ez a Váró csapatától. Work Life Out!

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok újdonság szól nálunk egész héten, ilyen a mindjárt felhangzó muzsika is. Következik a francia Cocana, ez egy duó Lila Fraise és Kerlin Dufo formációja. Több szólamú énekükhöz húros tamburinokat és a saját testükön megszólaltatott hangokat használnak, így erőteljes, táncra hívó ritmusokat teremtenek. Okszitánul énekelnek, azon a veszélyeztetett dél-franciaországi nyelven, amelyet becslések szerint mintegy 600 ezeren beszélnek folyékonyan, de többségük már elmúlt 60 éves, így aztán reális veszély a nyelv kihalása. A Cocana 2014 óta dolgozik azért, hogy ez a nyelv és a hozzá kapcsolódó kultúra a mai zenei életben is jelen legyen, sőt a jövőjében is. Franciaországban a népzenei hagyományokat gyakran a nacionalista gondolkodással kapcsolják össze. A duó 2026-os lemezével azt akarta megmutatni, hogy a folklór progresszív gondolatokat is közvetíthet. Továbbra is hagyományos okszitán szövegeket és dallamokat használnak, de ezeket csak kiinduló pontként kezelik saját dalaik megírásához. Egy-egy archív felvételből, visszaemlékezésből, dallamtüredékből indulnak ki. Mindjárt hallgatjuk a szóban forgó harmadik korong címadó felvételét, ez a Flame Folklore, amely lángoló folklort jelent. A francia

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

világzenei válogatásunkat hallják a Dankó Rádióban. Ez a Népek Dalai, amelyben ezen a héten Görögországra figyelünk, szóban és zenében egyaránt sok-sok érdekességgel és kiváló görög világzenékkel. Mi magyarok ugye sok kiváló görög nyaraló helyet ismerünk, de azért van még felfedezni való terület. Ott van például a Krétától délre található Krisisz szigete, amelyen Görögország egyik legszebb fehér homokos strandján fürödhetünk. Az apró szigetre Lera Petra városából hajóval lehet eljutni. A hajó reggel indul, majd este megy és vissza Krétára, de a bátrabbak bevállalhatják a vadkempingezést is. Viszont kellő mennyiségű víz és élelem mindenképpen legyen a csomagban, hiszen nem sok üzletet találunk a szigeten. Szintén izgalmas felfedezést nyújthat Kea szigete, amely Aténtól 60 kilométerre fekszik. A sziget elsősorban nem a strandjairól híres, hanem végtelen nyugalmáról, hangulatos településeiről és természeti értékeiről. A szigetet a nyugalmat keresőknek és az aktív kikapcsolódást kedvelőknek ajánlják. Habár Kefalónia nem olyan titkos üdülőterület, de aki már járt ott, soha nem felejti. A sziget szépsége eszméletlen, Itáliához hasonló, hangulatos mediterrán települések és kristálytiszta, azurkék víz várja a látogatókat. Leginkább a görögök ismerik a Kofonoszi szigetcsoportot, amely Naxos közelében található. Fehér homokos partok és gyönyörű kék víz fogadja a látogatót. A szigeten tipikus görög fehérházak között hangulatos utcákon sétálgathatunk, továbbá remek tavernákban kóstolhatjuk meg a helyi ízeket. És hadd ajánljak még egy talán kevésbé ismert nyaralóhelyet, ez pedig Pátmosz, amely elsősorban nem a strandjai miatt híres, hiszen a víz a közelben általában elég hideg, összehasonlítva a többi görög szigettel. Pátmosz különlegessége a kultúrában, a helyiek végtelen kedvességében és a kiváló tavernákban rejlik, továbbá azért és érdekes helyszín, mert a Bibliában is szerepel, a Jelenések könyvének első részében. Görög világzenével folytatjuk 1999-ből, attól a fantasztikus zeneszerzőtől, aki 2021. szeptemberében hunyt el. Mikis Theodorakis következik, neki olyan filmek zenéjét köszönhetjük, mint a Zorba a görög például. A zeneszerző egyébként politikailag is aktív volt, harcolt Görögország náci megszállása ellen a II. Világháborúban, később pedig politikai aktivizmusával is kitűnt, és szókimondóan szállt szembe a katonai diktatúrával. Most egy 1999-es dalával emlékezünk rá, és utazunk tovább Görögországba, ahogy tesszük egész héten. Hallgassuk Mikis Theodorakis zenéjét.

0: true. This town was built by strangers.
1: Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Tunéziai muzsikával folytatjuk. Ghalia Ben Ali 1968-ban született Brüsszelben. 4 éves korában apja befejezte orvosi tanulmányait, és úgy döntött, hogy visszatér a család otthonába, Gyargyisba. Ez egy tengerparti város, Tunézia délkeleti részén. Fiatal lányként elkezdte érdekelni az indiai és az egyiptomi zene. Hallgatta a közel-keleti és arab muzsikusok dalait. Szívesen bevállalta volna az éneklést is, de feeling természetéből adódóan ez nehezen ment, főleg nagyobb összejöveteleken. Alkalmanként a hálószobájában a tükör előtt énekelgetett. Titkon azt remélte, hogy majd olyan dologgal foglalkozik, amely lehetővé teszi számára, hogy utazzon és felfedezze a világot, sőt, szeretett volna egy időben légiutas kísérő is lenni. 19 éves korában visszatért szülővárosába, Brüsszelbe, hogy grafikai tervezést tanuljon. A diploma megszerzését követően Ben Ali független művész és grafikus lett. Hamarosan azonban a zenei szenvedély felülkerekedett a feelingségen, és egy napon a barátja születésnapján elkezdett énekelni. Erre úgy emlékszik vissza, hogy ez volt a pillanat, amikor elkezdődött zenei karrierje. A tunéziai Ghalia Ben Ali énekel a következőben.

0: Wanari
1: Az év minden napján este 9-től világzenék forognak a Dankó rádióban.

0: hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Világzenével Velszből.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Ez a Népek Dalai. Éjfélig tart ma is műsorunk. A héten sok világzenei újdonságot adunk. Például mindjárt jön egy Kongóból. A kongói rumba egyik nagy párosától hallunk felvételt a Rumba Afrika című dallal. Emellett pedig játszik majd a Parnógrasz még ebben az órában. Hallunk világzenét Spanyolországból, a Cseszutáká csapatától, valamint a hazai FMR dúójától is megszólal egy felvétel. További jó rádiózást mindenkinek, Velszi világzenét ígértem, íme The Gentle Good felvétele, Velszből, most a Dankó Rádióban.

A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A kongói rumba egyik nagy gitárosa, Sidán Mbenza érkezik már is hozzánk egy dallal, Rumba Afrika című korongjáról. A 2025-ben megjelent lemez 16 év szünetet követően jött ki, éppen abban az évben, amikor 75. születésnapját ünnepelte. Mbenza pályája a 60-as évek végén indult. Meghatározó volt életében Párizs, ahol az afrikai és karibi zenészek pezsgő közegének keresett stúdió gitárosa lett. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy 2020-ban Shakira és Jennifer Lopez közös fellépését kísérte gitáron a Super Bowl szünetében. Korongja a Rumba Afrika egyszerre idézi meg a kongói rumba és a kubai hatásokból táplálkozó afrikai tánczene világát. A korongon a vendégénekesek között ott van a nem sokára hallható kongói Malage de Lugendo, aki egyben levezlovas és zeneszerző is. A vendégművészek azonban csak színesítik a muzsikát, amelynek középpontjában végig Mbenza elegáns, aprólékosan kidolgozott gitárjátéka áll.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

a Dankó Rádió, a világ zenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai, benne pedig Görögországra figyelünk egész héten, rengeteg érdekességgel róla, és kiváló görög világzenékkel. A legtöbbünk talán már nyaralt Görögországban, és ha ott van az ember, akkor tudja, hogy nehéz elkerülni, hogy ne vásároljunk valamilyen szuvenírt. Minden egyes nyaralóhelyen, településen, városban számtalan szuvenírbolttal találkozhatunk. Portékájuk rendkívül gazdag és szó szerint színes. Találunk itt kézzel szőtt flokkáti szőnyegeket, amelyek ezer színben pompáznak, és ezeket nem csak szőnyegként, hanem fali és ágy dekorációként is lehet használni. Pici hegyi falvakban és szigeteken, ahol szigorúan őrzik a hagyományokat, az idősebb asszonyok rengeteg szép abroszt, ágytakarót varnak és hímeznek. Jól ismert a görög kerámia is, a kisebb-nagyobb díszamforák vagy vázák isteneket is ábrázolhatnak. Kedvelt az olívaszappan, a tengeri szivacsok, a fűszerek, a borok, a likőrök, az édességek, a sajtok és persze a görög méz. Nagyon finomak a görög dzsemmek, amelyek legtöbbször fügéből, szilvából és cseresznyéből készülnek, és leginkább a nálunk ismert befőttekre hasonlítanak. A nyitvatartás nem okoz nagy fejfájást a helyieknek. A nyári időszakban reggeltől délután 2-ig vannak nyitva a boltok, majd következik néhány órás siesta, ezután sem sietnek nagyon vissza, de legtöbbször délután 5-6 körül ismét kinyitnak a boltok egészen az éjszakában nyúlóan. De persze minden a tulajdonostól és annak kedvétől függ. Helyi világzenével folytatjuk, most ugrunk vissza a 70-es évekbe, az előadó Vicky Moscoliu, a dal címe Aliti.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Észak-Franciaországból érkezik már is hozzánk a következő ütőhangszeres, zongorista és énekes Natasha Rogers. 2024-es korongja az Onaida békés menedéket kínál a modern élet zajos forgatagától, miközben zenéje maga is egy színes kavalkád. Muzsikájában megtalálhatjuk a Yoruba spiritualitását, az afro-latin ritmusokat és a saját amerikai zenei örökséget. Dalai angolul, spanyolul és Yoruba nyelven szólalnak meg. Rogers tehát számos kultúra zenei hatását öleli fel, miközben saját személyes hangvételű muzsikát alkot, amely a hagyományos afrikai zenei elemeket ötvözi modern világzenei stílusokkal. Az Onaida című album dalai a legmélyebb emberi érzéseket és a spiritualitást közvetítik a hallgatók felé. A korong kiemelkedő dalai között szerepel a nem sokára hallható misztikus hangvételi Ó Bába, amelyhez videóklip is készült. Ezt Párizsban, Dakarban és Lisszabonban forgatták, és amely lenyűgöző vizuális kíséretet nyújt a magával ragadó afro-kubai ritmusokhoz. Hallgassuk Natasha Rogers világzenéjét, a dal tehát az Ó Bába.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Joshua Burnside következik.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Most folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Sok újdonságot adunk egész héten, ma este például szól még egy dal egy kiváló mexikói formációtól, kolumbiai barátai közreműködésével. Aztán utazgatunk tovább, sajnos csak képzeletben, Görögországban. Egész héten az ottani hétköznapokról mesélünk, és kiváló világzenéket adunk. Emellett pedig a következő percekben szól muzsika Maliból, Finnországból, de elsőként Nagy-Britanniából. Joshua Burnside felvételez a Marching Round the Ladies.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

Frankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A héten nagyon sok újdonságot hallunk, most egy nemzetközi koprodukció következik. Régóta tervezett együttműködésből született a következő felvétel. Camilo Lara, mexikói producer, éveken át próbálta rávenni a kolumbiai Meridian Brothers zenészét, Eblis Álvarezt egy közös lemez elkészítésére. Eblis Álvarez sokáig nemet mondott, végül azonban sikerült időt találni a közös munkára. Így született meg a Ruido Tovar című korong. Ennek kiinduló pontját a 70-es évek mexikói kumbiája adta. Álvarez szerint az akkori kolumbiai kumbia kifinomult és letisztult volt, mexikói változata viszont nyersebben és vadabbul szólt. Az album címével Rigo Tovar a mexikói zene meghatározó alakja előtt tisztelegnek, aki a Moog szintetizátort is bevitte a mexikói kumbia világába. A Moog szintetizátor Robert Moog, amerikai mérnök, 1964-ben bemutatott moduláris elektronikus hangszere, amely összekapcsolható egységeivel sokféle hangszín létrehozására és alakítására alkalmas. Igazán érdekes, hogy Rigo Tovar egyik kísérő zenekarának tagjait is meghívták a felvételekre. Lauro López billentyűjátéka és Marco Sánchez dobjátéka is segített kialakítani azt a hangzást, amelyet mindannyian kerestek. Az album nyitó felvételét hallgatjuk meg, íme tehát Mexikóból a Mexican Institute Sound alias Camilo Lara, valamint Kolumbiából a Meridian Brothers, aki mögött Eblis Álvarezt találjuk. Közös 2026-os felvételük ez a Cumbia.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: szól.
1: Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Dangó Rádió világzenei programja szól, ez a népek dalai, rengeteg érdekességgel Görögországról egész héten, és persze kiváló görög világzenékkel. Most italaikról mesélek, egyik világhírű italuk ugye az úzó, azaz ánis pálinka. Leggyakrabban jégkockával hűtve szolgálják fel. Szinte átlátszó, a jég hozzáadása után azonban megfehéredik. Vízzel is keverhető, Görögországban a likőr mellé sokféle ínyenséget szolgálhatnak fel. Ezeket az egyfalatokat mezzének nevezik. Ilyen például a szőlőlevélbe csavart rizs, a töltött olajbogyószemek, a tengergyümölcsei, a szárított paradicsom, vagy éppen a padlizsán feta sajttal. A legtöbb úzót Lesbos szigetén gyártják. Az eljárás nem bonyolult, az ital alapjául a pálinka szolgál, amely a szőlő sajtolásából nyert nedű desztillációjával készül. Az ánison kívül a pálinkába még tesznek édesköményt, koriandert, mentát, fahéjat, citrusnövényeket és néhol még mazsolát is. A pontos recept persze titok. A másik híres görög ital a metaxa. Ezt sokan görög brandinek tartják, de mind a gyártási eljárása, íze, fogyasztási javaslatai, karaktere alapján teljesen más, mint a hagyományos brandi. A metaxa külön kategória önmagában. Spiros Metaxa görög úr 1880-ban úgy gondolta, hatalmas lehetőség rejlik a mintegy 5000 éves hagyományokra visszatekintő görög bor készítésben. És nem csak jól értett a borokhoz, de kiváló üzletérzés is volt. 1888-ban alapította meg a márkát, és a mai napig több évszázados recept alapján három attikán termő szőlőfajtából készítik. Ez egy különleges bor tulajdonképpen, amelyet lepárolnak. Az így nyert párlatot kézzel készített töltyfahordókban érlelik 3 vagy akár 30 évig. Ezt követően elegyítik koros muskotájborokkal, persze karamellel és desztillált vízzel. A Dangó Rádióban görög muzsikával folytatjuk 2007-ből, az előadó Manolis Mitsias.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunk szólt, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következő felvételünk előadója Lina második önálló albumáról következik mindjárt egy dal. Ez a lemez egyszerre jelent tisztelgést a portugál költészet egyik legnagyobb alakja, Luís de Camões előtt, és egyben Lina első lemeze, amelyen már nem csak énekesként, hanem zeneszerzőként is bemutatkozik. A kiadvány külön érdekessége, hogy megjelenése egybeesik Camões születésének 500. évfordulójával. Lina régóta ismeri költészetét, de ezúttal újra felfedezte a versek zeneiségét, ahogyan ő fogalmaz, megrendítette, ahogy olvasta ezeket. A dalokat részben hagyományos fádú melódiákra adaptálta, részben pedig új zenét komponált hozzájuk. Bár a portugál gitár továbbra is jelen van, hol hangsúlyosabban, hol csupán finom színezetként, a korong zenei világa bátran merít más műfajokból is. A versek témái a vágy, a fájdalom, az elválás, a kérdésfeltevés. Lina szerint ma is épp oly érvényesek, mint 500 éve voltak. És valóban, ha nem tudnánk, hogy ezek a szövegek 500 évesek, alig ha jönnénk rá első hallásra. Lina szerint a fádú lényege nem a hangszerelésben rejlik, hanem a szóban, az érzésben, amely a versből és az előadásból fakad. Ahogy mondja, csak akkor tudja hitelesen elénekelni, ha megérinti, amit mondani akar. A portugál Lina felvétele következik. Luís Vaz de Camões portugál költőversének megzenésítése. Que ninguém me veja ver os. Hadd ne lásson engem senki.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én búcsúzom és köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is, korábbi műsorainkat a MediaClick-en találják meg újra. A gyártásvezető Sztrányosz Hímre, a hangmérnök Gyurmán Gábor volt, én pedig búcsúzom. A Népek Dalai szerkesztőműsor vezetőjét, Szabó Tamást hallották. További kellemes rádiózást mindenkinek!

Csak az enyém, csak az enyém lehet.

0: bizony azt is kell szeretni.
1: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímását hallják. Már is kezdjük 1 órás zenei összeállításunkat, méghozzá a Te akartad, hogy így legyen című dallal, mely Sak Manka és Marcali Frigyes szerzeménye. A Duna Televízió egyik 2022-es felvételéről Kalina Enikőt és ifjabb Berki Béla zenekarát halljuk. Majd a Dankó Rádió 2025-ös magyar nóta díjasa Farkas Rozika dalol Rigó Fütyre ébredtem, és meghallgathatjuk a 2023-as esztendő cigányzenei díjasát is, ifjabb Sárközi Lajost zenekarával együtt, amint Jenei Gábornak muzsikálnak Ilyen asszony való nékem. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Az imintiekben Petőfi Sándor egyik megzenésített versét hallottuk. A dallamokért ifjabb Sárközi Lajos volt felelős. Vallomásra küldöm a szívemet. Már is Magyar Imre és Kodai László dalával folytatjuk. A nótát Szász Kati énekli el, akinek Berki Péter zenekara játszik. A Dankó Rádió Jó ebédhez szól a nóta című műsorából. Egy kicsi ház van a domb tetején, Sándor Jolán és Németh Gyula csárdását Bangó Margit énekli, a művésznőnek pedig ifjabb Járóka Sándor zenekara játszik. Németh Csicsó Józsefék is muzsikálnak, és Bányai Márton lesz, aki majd dalra fakad, és elhozza nekünk Bíber Gyula frissét, Nékem olyan asszony kell.

édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott csúd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk csül újból a tarkarék. Mindenütt morgon a illat a fát, ott süng a fülembe, hogy szeretsz tehát. Érjen az élet, hiszen kerattál, jöjjön a csonka az este.

Újszent Iváni, Orosházi és Erdélyi Dankó klubos felvételekkel folytatjuk. Erdélyi Mihály hallgatóját nem sokára Buch Tibor énekli el, akinek Johann János zenekara játszik. Majd Szőlős Jemesétől Cselkuti Sándor és Tüttő János andalgója szól, a Tűzpiros rózsaszál. A 2024-es felvételen Lakatos Miklóst és zenekarát is hallhatjuk. Csíkszeredában és Kézdi Vásárhelyen vendégeskedtünk 2016. július 1-én, illetve 2-án. Erdélybe velünk tartott Lakatos Miklós és együttese, valamint többek között Tarnai Kis László is. A művészektől nem sokára egy csárdást hallhatunk, esteledik a faluban.

Ez volt a Kukorica Csalán című Szántó Ferenc Nádor József nóta. Hatvani Kis Gyöngyit, a 2023-as év Dankó Rádiós Magyar Nóta díjasát hallottuk. A folytatásban pedig itt a Dankó Rádióban. Természetesen tovább hallgathatják a Húscsök Prímást, ha velünk tartanak. Minden ember, aki csak él címmel, Olá Kálmán és Szerdahelyi János hallgatóját. A folytatásban Kolostyák Gyula énekli el. A 2022-ben készült felvételen ifjabb Berki Béla zenekarát is halljuk. Akinek a lelke beteg, Murgács Kálmán csárdásával Solti Károly örvendeztet meg minket. Nem sokára, itt a Dankó Rádióban.

beleszaladt, fészkel a fecske. Nagy Izabella és Kozák Gábor József zenekara következik Simon Fikálmán csádásának tolmácsolóiként. Majd táncba hív a Nóta engem címmel Csala Judit is dalra fakad.

az imentiekben Szántó Ferenc és Deák Rózsa Frissét hallottuk. Gyergyón innen vagy még azon is túl, azt mondják a legény mind hamis, haragszik az édesanyám, és hull a fa levele. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. Rózsavölgyi Márk és Heródek Sándorné Frissét, majd Szentendrei Klára énekli. Akit megelőz egy csárdással Dócs Péter, akinek Tordai Zoltán zenekara játszik. Kollár Katalinnak Sárközi Béláék húzzák, még most a folytatásban Farkas Imre dalát Kalcagi Nagy Zoltántól és ifja Berki Béla zenekarától halljuk.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne a Hús csak prémás. A folytatásban Laki Péter elénekli nekünk a Debrecenben voltam című hallgatót, mely Balázs Árpád és Farkas Imre szerzeménye. A prémás Patai Zoltán lesz Jónás Géza zenekarának élén. Aztán Kis Angyal Ernő Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgója szól, méghozzá Bétót Magdától és Lendvai Csócsi Jenő együttesétől.

már a rózsát a szagáért, az én szívem majd megszakad magáért. Leszakítják a rózsát a szagáért, az én szívem majd megszakad magáért. A maga

0: gyümölcsöt leszed itt, ha megéri. Minden kislányt érteszed, ha megkéri. Ha gyümölcsöt leszed itt, ha megéri. De minden kislány tejhez megy, ha megkéri. De a legény egy sem akar megélni. A mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni. Jó lesz lányok a szívetekre vigyázni. De a legény egy sem akar megélni. A mamával beszélni. Csak lányokkal menyecskékkel cicázni. Jó lesz lányok a szívetekre vigyázni.
1: 1984-ből hallhattuk Lovas Lajos és Balogh Sándor zenekarának előadásában Nádor József és Acél Péter dalát Leszakítják a rózsát a szagáért. Kedves hallgatóink, el kell búcsúznom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsök Prímás. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, reméljük, hogy a folytatásban is velünk tartanak. Itt a Húscsök Prímásban most még a Holdfény szerenád szól. Idősebb Járóka Sándor szerzeményét a Magyar Nemzeti Cigányzenekar játssza el. 2026-ban készült a felvétel, a Prímás Johann János az együttes élén. Búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.